Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha már talpon vagy és velem tartasz ezekben a korai órákban, akkor kezd a napot egy nagy mosollyal. Először is engedd meg, hogy nagyon boldog névnapot kívánjak minden Hilda nevű hallgatónknak, és a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot, ünnepeljetek egy jót ma. És nézzük, hogy mi minden történt ezen a nevezetes napon a történelemben. Ma ünnepli 84. születésnapját a Jászai Mari Díjas színész és rendező Fodor Tamás, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Ugyancsak ma ünnepel Görbe Nóra színésznő, akit mindannyian a legendás Linda című sorozatból ismerünk és szeretünk. Azt tudtad róla, hogy gyerekként balettozott és ritmikus sportgimnasztikára is járt, így már teljesen érthető az a híres védjegy.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na és akkor nézzük, hogy milyen idővel indul a mai napunk, mire is számíthatunk, ha útnak indulunk. Ma egy gyenge hidegfront éri majd el hazánkat, úgyhogy a változóan napos felhős idő garantált, országos esőzés viszont nem. De egy-egy elszórt zápor, kisebb eső, vagy esetleg futó zápor néhol azért kialakulhat, úgyhogy nem árt, ha az esernyő ott lapul a táskánkban. A kora reggeli órákban 10 és 18 fok közé hűl a levegő, de napközben szépen visszatér a nyári meleg, 26 és 32 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Élvezzük ki a napsütést, vigyázzunk nagyon magunkra, és tarts velem a folytatásban is a legjobb hazai zenék társaságában. Itt is van Azaria és Dash, ez a Mindegy, a Petőfi.

0: hazai zene,
1: akkor
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton, örök ábrán marad. A

0: lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfirádió.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádió.

0: 0630 30 30 380
1: as számra.
0: Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A műsor ajánló után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hazai zenékkel vészeljük át a csütörtök éjszakai műszakot is, itt a Petőfin, ahol minden magyar. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, hello, és hallhatod nem sokára a Mirror csapatát, hozom majd Bihar Rolandot is, de a kezdő perceket a KFT kapja, ez a Szekeres Andrással közös, ne menj el!
3: Itt egy újabb óra!
2: Kizáró

0: felnőtt leszek.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Megasztárból megismert Bihar Rolanddal megyünk tovább, aki az elmúlt időszakban komoly próbatételen ment keresztül. Egy autoimmun betegséggel kellett megküzdenie, ami nem csak lelkileg, de fizikailag is alaposan átértékeltette vele az életét. A legnehezebb pillanatokban a zene jelentette számára a legfőbb kapaszkodót, most pedig már a jövőre fókuszálva, feltöltődve építkezik tovább. Itt van Bihar Roland és a Köszönd magadnak a Petőfi. Azt mondom.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Két zene között pedig tévézzünk egy picit, mert hogy a természetfilmezés élő legendája Sir David Attenborough visszatér a Duna képernyőjére. Az idei őszi szezonban két nagyon szuper sorozatot is láthatunk a világhírű természettudóstól. Szeptember 14-éig vasárnapoként 16 óra 30-tól az Élet színei című műsorral tarthatsz vele. Ebben innovatív technológiákkal mutatja be, hogyan használják az állatok a színeket a túléléshez és a kommunikációhoz. Szeptember 28-tól pedig érkezik majd az igazi nagy dobás, a Bolygónk a Föld harmadik évadának magyarországi premierje, a BBC legendás sorozatának legújabb részeiben a 99 éves Attenborough kalauzol végig minket az óceánok mélyétől az esőerdők lombkoronájáig, bemutatva a bolygónk lélegzet elállító, ám egyre törékenyebb csodáit. Ha szeretnél vasárnap délutánonként egy kicsit lelassulni és rácsodálkozni a természet szépségeire, akkor ajánlom Sir David Attenborough sorozatait minden vasárnap 16 óra 30-tól a Dunán. A néznivaló után jöjjön most pedig egy újabb hallgatnivaló, ezúttal Szedertől, ez a Bújócska, a Petőfim.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csak pár név ebből az órából, itt lesz majd Cserpes Laura, AKC Misi, a Name Project, vagy éppen most a Sieder, minden ott van. Ezzel indítjuk a csütörtök hajnal egy újabb óráját itt a Petőfén. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, tarts velem!
0: Itt egy újabb óra! Kizáró.

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, petőfirádió.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Sárvas Laurát hallhattad, ez volt a Love Game itt a Petőfin, ahol minden magyar. A most következő zene előadóját pedig még a Rising Starból ismerhetted meg. Idén aztán a dal 2026 színpadán bizonyított. Érkezik Cibi Norbi. Ő 2014-ben hazatérve Angliából vágott bele a tehetségkutatóba, hogy helyet követelje magának a hazai zenei palettán. Aztán eltelt egy évtized, és eljött a tökéletes pillanat, megtalálta azt a zenét, amivel végre felállhatott a dal színpadára is. A menedzsere Máté Gyárfás ajánlotta figyelmébe a fiatal tehetséget, Kökin Danit, aki egy fiókban őrzött szerzeményét mutatta meg neki. A két énekes szinte azonnal megtalálta a közös hangot, egy pici formálás után pedig megszületett a gyönyörű Hazatalálsz című dal, ami be is jutott a dal legjobb 30 produkciója közé. Ez jön most itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió.
1: Mondom a gondom, beleakadok folyton, a szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom, bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, bár a naptár szerint már benne vagyunk az őszben, a nappaluk még javában a nyarat idézik, egyedül a friss reggelek emlékeztetnek valamelyest az évszakváltásra. Zavarban például nemrég megint majdnem 5 fokig hűlt a levegő. A folytatásban két hidegfront is eléri majd az országot, de nagy fordulatra egyelőre nem kell készülni. Szombaton viszont északnyugat felől már egy határozottabb hidegfront érkezik. A nap első felében, főleg északon és északnyugaton, később aztán máshol is kialakul. Hatnak elszórtan záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A front előtt viszont még alaposan felmelegszik a levegő. A csúcsértékek 27 és 35 fok környékén alakulnak, a legmelegebb délen és délkeleten lesz. A hidegebb légtömeg aztán a hét elején gyorsan el is illan, így visszatér a meleg. Markánsabb országos esőt hozó változás legkorábban jövő hét közepén érkezhet majd. Élvezzük a nyárias meleget, de szombaton ne felejtsd otthon az esernyőket, hogy a Petőfi is legyen halló távolságban. Már a mai napon is nincsen szerencsém, ezzel megyünk tovább. Jön a Mátfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra. A Petőfi Rádióban.
0: Itthon.
2: Otthon.
3: Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk.

0: zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai kedvencek, különlegességek, nagy dózisban, kevés szöveggel, megszakítás nélkül. Itt a Petőfin. Jó reggelt, jó ébredezést. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Hozom mindjárt Kolost, de előbb Panka és Kristóf párosától hallgatjuk meg a Nincsen semmi boldogságon című dalt.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Nagykanizsától Szombathelyig.

Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Így a csütörtöki ébredezéshez tudok egy dalt, ami azonnal mozgásba hozza a lábad, de közben a szövege is tartogat azért mélyebb gondolatokat. A diszkó dráma receptje pontosan ez. Fogták a lüktető funkit, összerázták a klasszikus tánc parketre való diszkóval, és az egészet megkoronázták egy adag fülbe mászó poppal. Ez a zenei koktél ráadásul nem csak a felhőtlen bulizásról szól, hanem a kifejezetten sokat mondó sorokról is. Nem véletlen, hogy ezekkel az energiákkal az idei évben a dal színpadát és a közönséget is meghódították. Jön a diszkó dráma és a senki más itt a Petőfi.

0: Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is! Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Baby, don't send no cheating, my baby.

0: Quimby zenével ébredezünk, ez volt az Autó egy Szerpentinen, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt, majd gyenge hideg front miatt lesznek változóan napos felhős időszakok, országos esőzésre viszont továbbra sem kell készülni, csak elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. A kora reggeli 10-18 fokos felfrissülés után napközben gyorsan visszatér a meleg, a csúcs hőmérsékletek valahol 26 és 32 fok környékén alakulnak. És van egy nagyon jó hírem a hétvégére is, kifejezetten kellemes nyárias idő ígérkezik, akár egy kiadós erdei kirándulást terveznél, akár még kihasználnád az utolsó strandolós napokat, tökéletes idő lesz hozzá, csak néha kell majd egy kis esernyő, de nem kell komolyabb mennyiségű esőre gondolni. Élvezd ki a napsütést, és tarts a Petőfivel a folytatásban is. Jön már is a szerethetetlen, a Heavy Brainstorm.
1: Bárcsak megtalálnátok, valahol ott vagyok, de tenném inkább már túl ritkán, jönnek a mondatok.

Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész

0: Minden magyar.
1: Minden magyar.
0: Petőfi Rádió.
2: Lassan járok, gyorsan érzek.

0: a Petőfi Rádió, ahol minden magyar 6 óra lesz, ami azt jelenti, hogy jönnek a legfrissebb hírek, és indul a Halló Magyarok is Habocki Máté kollégámmal. Én köszönöm, hogy itt voltál velem a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallottad. Maradj a Petőfin, és legyen vidám a csütörtököt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Csak elszórtan lehetnek futózáporok. Budapesten tárgyalt az Európai Tanács elnöke. Bayer Judit médiajogász lehet a független közmédia testület elnöke.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Komáromban az Erzsébet híd Magyarország felőli hídfőjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerinti buszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Autóval és teherjárművel az 1-es és a 13-as út érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottsága. A testületnek az év végéig kell elkészítenie jelentését. Sumer Orsoly elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi egyeztetés, intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától és a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beíratokat. Bayer Judit médiajogász, médiakutató lehet a független közmédia testület elnöke. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága egy tartózkodás mellett támogatta a kinevezését. A testület emellett döntött arról is, hogy a Tisza frakció által javasolt személyek jelölését támogatja, az ellenzéki pártokét viszont továbbra sem. A közszolgálati tanács 3 embert javasolt, ők szintén megkapták a bizottság jóváhagyását. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. Az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csak nem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. A havi csapadék sok helyen az 5 millimétert sem érte el.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Szinte mindenütt derült az ég, csak elszórtan főként a Dél-Dunántúlon és a középső ország részben vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a déli-délnyugati tájakon lesz. Elszórtan futószáporok előfordulhatnak. Többfelé megélénkül a szél, délután 26-31 fok jöhet, majd éjszaka 14-19 fok valószínű. A Balaton 23 fokos, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra, ez a Halló Magyarok. 2026. szeptember 3-án egy csütörtöki napnak nézünk elébe. Bízom benne, hogy kipihenten, energiával, vidáman, a zenei aláfestésről mi gondoskodunk. Kezdünk az Elefánt, jön a kár!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenékkel.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Szeptember 3-a van, ezen a napon született Eötvös József író, költő, államférfi, a magyar realista regényírás első nagymestere, aki a Magyar Tudományos Akadémia 3. elnöke volt. És a mai Mányoki Attila, a magyar aranyérdemkereszttel kitüntetett úszó, nyíltvízi hosszú távúszó születésnapja, akinek nevéhez olyan elképesztő teljesítmények kötődnek, mint például elsőként átúszni hosszában a Balatont, ez 79,6 km volt, nemrég pedig első magyarként és minden idők leggyorsabb férfi idejével úszta át a kanadai Ontario tavat, vagy most már Amerika tavat, 51 kilométert tempózott, például vihar, éjszaka és 11 fokos víz társaságában. Úgyhogy, ha úgy érzed, ma valami lehetetlen feladat vár rád, meríts erőt akár az ő történeteiből. Vagy épp Ákos zenéjéből, aki szeptember végén új albummal jelentkezik, majd méghozzá karácsonyi tematikájú lemezzel, 15 vadonatúj felvétellel. A folytatásban ő zenél, itt az Agyhitet, a Petőfi. Beszél.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk. Így a kora reggeli hőmérsékleti értékek alapján az ősz már megmutatja az arcát, de azért a délutánokban még a nyár is, bár már egyre távolodva, de azért visszainteget. Hogy pontosan mi vár ránk, már is meghallgatjuk, hiszen jönnek a legfrissebbek, aztán pedig a Jetlag, te meg én, itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Mikia György. Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, évvégéig kell jelentést tenni a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Mai éjjeltől már működik a kórházi fertőzések adatait közlő nyilvános internetes oldal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Élénk a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as bevezetőjén, a 10-es úton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Mendétől, az 51-es és az 510-es úton Dunaharasztinál. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely tegnap megtartotta alakulőülését. Sumer Orsolya testületelnöke elmondta, a bizottság célja, hogy feltárja, milyen szerepe lehetett a Sándor Palotának, az igazságügyi minisztériumnak, a kormányzati és pártpolitikai háttérszereplőknek, valamint az esetleges egyházi vagy civil közbenjáróknak a kegyelmi ügyel összefüggő döntéshozatalban. A Tisza párt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy elmúlt hónapokban elkészült az ügyrendi és a munkatervi javaslat, valamint a bekérendő iratanyagok javasolt listája. A munkát az iratanyagok feltárásával kezdik meg, és ha a bizottság a megfelelő döntést meghozza, az első meghallgatásokra néhány héten belül sor kerülhet.
3: A bicskei kegyelmi ügy egyszerre érinti a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör átláthatóságát, az igazságügyi minisztérium ellenjegyzési felelősségét, a gyermekvédelmi intézményrendszer állami kontrollját és a politikai elszámoltathatóság kérdését. Ezért a bizottság beidézheti az ügy kulcsszereplőit, legyenek ők a döntéshozatalban érintett volt miniszterek, elnöki tanácsadók, az igazságügyi minisztérium főosztályának vezetői, illetve a jelzőrendszeri mulasztásokért felelős kormányzati tisztségviselők.
2: A testület elnöke arról is beszélt, a megjelenést megtagadókra bírság szabható ki, a harmadik mulasztás után pedig előállíthatják őket. Támogatta a kormánypártok és a szakmai szervezetek jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A testület elnökének a médiajogász Bayer Juditot javasolták. Ugyanakkor az ellenzéki frakciók egyetlen jelöltje sem kapta meg a tagsághoz szükséges támogatást. Radnai Márk, a bizottság Tiszással elnöke közölte, a függetlenség védelmére létrehozott testület akkor is létrejöhet, ha nem minden helyet töltenek be. A tagok kétharmadának megválasztása ugyanis elegendő a működéshez.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: A kormány eddig 2000 milliárd forint értékügyben tett feljelentést összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek adott interjúban. Ruf Bálint elmondta, hogy folyamatban van a század végátvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. Vizsgálták a médiafigyelést végző Observerrel és Kommentár alapítvánnyal kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont intézetnek fizetett pénzeket is. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy az ügynök akták megnyitásával akár 60-80 ezer név is nyilvánosságra kerülhet. Hozzátette, arról nem tud, hogy a besugói listán lesznek olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Hangsúlyozta azt is, egyik kormánynak sem volt meg a politikai bátorsága, hogy megismerhetővé tegye ezeket az iratokat.
4: Én azba hiszek, hogy ahhoz, amit elmulasztottak 90-ben, amit nem tett meg Orbán Viktor 2010-ben, minden lehetősége meg volt rá, azt most meg lehet csinálni, és meg lehet azt mondani, hogy igen, emberek, ez a közös múltunk.
2: Reálisnak értékelte a kormány által az idei költségvetés módosítási javaslatát a Cibbank vezető elemzője. A hiány cél az előző kabinet által tervezett 3,7 helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése alapján a magyar gazdaság idén 2%-kal bővülhet, szemben a korábban tervezett 4,1%-kal, emlékeztetett a szakértő. Tripon Marian szerint ez a több éves stagnálás után kedvező adatnak tekinthető. Hozzátette, a következő években 2,5-3% közötti növekedésre lehet számítani.
5: Sokan azt gondolják, hogy a 4-5%-os növekedést kell céloznunk, de én azt gondolom, hogy ez reális. Ez van benne jelenleg a magyar gazdaságban, ennyi a teljesítő képessége. Ez nyilván segíthet majd a növekedés önmagában a hiánynak a fokozatos leparagásában, de ennyi még nem lesz elég ahhoz nyilvánvalóan, hogy a költségvetést egy hosszú távon fenntartható pályára állítsuk.
2: A szakértő hangsúlyozta, a jövő évet tekintve komoly kihívást jelenthet, hogy szűkül a költségvetési mozgástér, miközben a rezsicsökkentés fenntartása és az 50 évnél fiatalabb két gyermekes édesanyák SZIA mentessége jelentős kiadásokkal jár majd. Ráadásul több ágazatnak is növekszik a forrás igénye. A jogszabályokat és az adatvédelmi előírásokat betartva működött együtt a Gondosóra programmal a Fidesz, és áll minden vizsgálat elé, közölte a párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan arra reagált, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, a kormány bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mert a gyanú szerint a Fidesz aktivistái a program személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az együttműködés nyilvános és dokumentált volt, a kormány pedig semmilyen konkrét törvénysértést nem tudott megjelölni az ügyben.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Ma ilyen nyilvánossá válik a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Az országos tisztifőorvos elmondta, az új rendszerben intézményenként lehet majd megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a kórházakban. Oroszi Beatrix úgy fogalmazott, ez egy jelzőrendszer és nem ítélet a kórházak, valamint az egészségügyi intézmények fölött.
6: Nem szeretnénk, ha rangsorok képződnének, nem szeretnénk, hogy a kórházakba vetett bizalom és a magyar egészségügyi ellátórendszerbe vetett bizalom csökkenne, mert mi azt szeretnénk, hogyha ez egy fejlődő, tanuló rendszer lenne, ahol a betegek biztonságban érzik magukat.
2: Új iskolai igazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolai igazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a több mint 2 milliárd forintos fejlesztéshez. A régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatok váltották fel, rendezték a vízelvezetést, elkészítették a pályafestéseket, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat telepítettek és cserélték a hálókat.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Szinte mindenütt derült az ég, csak elszórtan, főként a Dél-Dunántúlon és a középső ország részben vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a legtöbb helyen napsütés, a déli-délnyugati tájakon lesz, elszórtan futószáporok előfordulhatnak. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31 fok jöhet, majd éjszaka 14-19 fok valószínű. A Balaton 23 fokos, a Velencei tó 21, a Tisza-tó 25 fokos, többnyire napos, kellemes idő valószínű a következő napokban is.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: A mikrofonnál Vera Emese. Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal, egyben a világidei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A szombathelyi dobóatléta mellett további 4 Európa-bajnokra lehet szavazni. A rúdugró sztár svéd Armand Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernándezre, a távolugró görög Miltiadis Tentoglura és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. A címvédő Veszprém hazai pályán 35-25-re nyert a győri Eto ellen a férfi kézilabda NB1-ben. Ugyancsak 10 góllal 33-23-ra győzte le a Ferencváros a vendég Budaörs együttesét a női kézilabda NB1-ben. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órakor kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Az első fordulóban szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára a Puskás Arénában, mindkét találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik. A brit Matthew Brennan nyerte a Vuelta országúti kerékpáros körversenyt 11. szakaszát, összetettben továbbra is a spanyol Erik Mas vezet. Walter Attila mezőny egyetlen magyar indulója a 113. helyen ért célba. Köszönöm figyelmüket!
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! 7 órához érkezünk már is, úgyhogy jönnek a hírek, aztán pedig várnak további magyar kedvencek. A Hildáknak ne felejts el boldog névnapot kívánni, hiszen ma ünnepelnek. A következő órában pedig a Carson Comával köszönhetjük őket, akik holnap a Budapest Parkban tartanak koncertet, aztán pedig Veszprémben játszanak. Osztálytalálkozó hamarosan a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Kezdjük vidáman. A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője.
2: Itthon,
0: otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Csak elszórtan lehetnek futószáporok, több baleset is lassítja a reggeli forgalmat. Budapesten tárgyalt az Európai Tanács elnöke.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M35-ösön Debrecen és Hajdúböszörmény között. Az M3-as felé a 30-as kilométernél a sérült jármű a külső és a belső sáv elválasztó vonalánál. A leállósávon lehet kikerülni a balesetet. Vaddal ütközött egy kocsi a 84-es úton Sümegnél, a 26-os kilométernél a forgalom félpályán halad. Élénk a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-esen Dunakeszitől az M3-as bevezetőjén, a 10-es úton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Mendétől, az 51-es és az 510-es úton Dunaharasztinál. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380 as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Megtartotta alakulülését az Országgyűlés Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottsága. A testületnek az év végéig kell készíteni a jelentését. Sumer Orsoly elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést, összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek nyilatkozva elmondta, folyamatban van a századvég, valamint a Nézőpont Intézetnek fizetett pénzek átvizsgálása, és a tervek szerint még a héten nyilvánosságra hoznak 100 korábban titkosított határozatot. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Brit-francia csúcs találkozót tartanak ma Londonban. Annie Burnham brit kormányfő és Emmanuel Macron francia elnök elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti kapcsolatról tárgyal.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Szinte mindenütt derült az ég, és csak elszórtan, főként a Dél-Dunántúlon és a középső ország részben vannak helyenként felhősebb körzetek. Napközben észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a déli-délnyugati tájakon lesz. Elszórtan futózáporok előfordulhatnak, többfelé megélénkül a szél, délután 26-31 fok jöhet, majd éjszaka 14-19 fok valószínű, többnyire napos, kellemes idő jöhet a következő napokban is.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok, lassan-lassan beindul a reggeli csúcs, így 2026. szeptember 3-án csütörtökön 7 óra múlt, és hát ha már úton az iskolák felé, akkor jöjjön kezdésnek a kárszónkóma rögtön egy osztálytalálkozóval.
2: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenékkel

0: jár.
1: Úton, az iskolába, óvodába.
2: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
1: Ez a Halló Magyarok.
2: Itt a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
3: Jó utat kívánok a tanév kezdetével.

sorban a felnőttek felelőssége. Mi alakítjuk ki a közlekedési környezetet, mi mutatunk példát, és többnyire mi vezetjük azokat a járműveket is, amelyek veszélyt jelenthetnek rájuk. Nem elegendő tehát azt mondani, hogy gyerekek, vigyázzatok magatokra, nekünk felnőtteknek kell jobban vigyáznunk rájuk. Érdemes megfogadni ezeket a meglátásokat, és hogy mi az, ami elveheti az ő figyelmüket, meg a miénket is, az hamarosan kiderül. De most jönnek Péterfi Boriék, akik hamarosan a Kobuciban zárják a nyarat egy fantasztikus koncerttel. Hajolj!

0: műsorvezető Habóczki Máté.
1: Jó reggelt és nagyon-nagyon jó utat kívánok a bölcsődi kódák iskolák közelében. Csak óvatosan, figyelmesen visszatérünk még a biztonságos közlekedés témaköréhez hamarosan, de mindenek előtt jönnek a hírek, aztán pedig a Lóci játszik csapata és a Nem táncolsz jobban, itt a Petőfi.
2: Nem táncolsz jobban, mint én, nem táncolsz jobban, mint én.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Miki a György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos idő lesz, csak elszórtan jöhetnek záporok. Több baleset is lassítja a reggeli forgalmat. Megalakult a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M35-ösön Debrecen és Hajdúböszörmény között az M3-as felé. A 30-as kilométernél a sérült jármű a külső és a belső sáv elválasztó vonalánál. A leállón lehet kikerülni a balesetet. Vaddal ütközött egy kocsi a 84-es úton Sümegnél, a 26-os kilométernél a forgalom félpályán halad. Az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen Herceghalom és Biatorbágy között. A főváros felé a 26-ostól a 30-as kilométerig a terelésben, a külső sávban. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés kegyelmi ügyet vizsgáló bizottsága. A testületnek az év végéig kell elkészíteni a jelentését. Sumer Orsoly elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést, összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek nyilatkozva elmondta, folyamatban van a Század Vég, valamint a Nézőpont intézetnek fizetett pénzek átvizsgálása, és a tervek szerint még a héten nyilvánosságra hoznak 100 korábban titkosított határozatot. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. Az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csak nem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. A havi csapadék sok helyen az 5 millimétert sem ért el.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napközben észak-nyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futószápor. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk, többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31 fok jöhet, majd éjszaka 14-19 fok valószínű. Többnyire napos, kellemes idő érkezik a következő napokban is.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: és magyar zenék.
1: Ez a Halló Magyarok.
0: Itt a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Jó reggelt és jó utat kívánok, bármerre jársz. A tanév kezdetével ismét több százezer gyermek jelent meg a reggeli közúti forgalomban. Megváltozott a közlekedés megszokott ritmusa, megnőtt a bölcsödék, óvodák, iskolák környékének forgalma. Mindez pedig különös figyelmet igényel, ezért indított figyelemfelhívó kampányt az ORFK is, hogy vigyázzunk a gyermekekre az utakon. És ahogy említettem az előző fél órában, van valami, ami elveszi tőlünk a biztonságos döntéshez szükséges időt, nem nehéz kitalálni. A telefonról van szó, mi napjaink egyik jelentős kockázata a figyelem elterelés kapcsán. Előfordulhat, hogy járművezetőként a telefont vagy a navigációt nyomkodod, miközben egy gyermek fülhallgatóval a képernyőt nézve közelíti meg az úttestet. Nem a mobiltelefon önmagában okozza a balesetet, hanem az, hogy elveszi azt a néhány másodpercet, amely alatt felismerhető és elkerülhető lenne a veszély. Akár járművezető vagy akár gyermek, egyaránt arra kér a rendőrség, hogy közlekedés közben a forgalomra figyelj, és ne a képernyőre. A háttérben persze szólhatnak a magyar kedvencek, így lesz ez a folytatásban is, hiszen jön a Unique csapata, akik már készülnek a szeptember végi koncertjükre, amit itt a fővárosban tartanak. Természetesen ezúttal is felcsendülnek majd a legnagyobb Unique slágerek, a Csillagtenger, a Hiszed vagy sem, az Angyal, a Mi van a nevedben, a Képzeld el, vagy épp a Mozaik a 2000-es évek elejéről. Ezt hallgatjuk most a Petőfin.

0: Balázs, Habóczki Mátéval.
1: Halló, magyarok!
2: Lassan-lassan helyre zökken a bioritmusunk így 8 órához érkezve. 2 perc múlva egész pontosan. Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Robert Károly körúton, a Rákóczi híd felé, a Lehel utca után a külső sávban, és a Karinti-Frigyes úton, a Petőfi híd felé, az Irinyi József utcánál a belső sávban, és baleset okoz fennakadást a Soroksári úton, a Szabadkai út közelében. A forgalom irányonként egy sávban halad, a befelé vezető oldalon kell torlódásra készülni. Jönnek már is a továbbiak az országutakról, aztán pedig vár ránk a 30Y, itt a Petőfém.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKick törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kick. Több, mint gondolnád.
5: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
6: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
5: Vashiányban is hatásos?
6: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
5: Fel kell iratnom?
6: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Miki a György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
8: Napos idő lesz, csak elszórtan jöhetnek záporok. Több baleset is lassítja a reggeli forgalmat. Megalakult a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M35-ösön Debrecen és Hajdúböszörmény között. Az M3-as felé a 30-as kilométernél a sérült jármű a külső és a belső sáv elválasztó vonalánál, a leállón lehet kikerülni a balesetet. Vadalütközött egy kocsi a 84-es úton Sümegnél, a 26-os kilométernél csak a félpályán lehet haladni. Az erős forgalom miatt lassulás és szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen Herceghalom és Biatorbágy között a terelésben, a külső sávban, aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió költségvetését, az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Megtartotta alakulülését az országgyűlés kegyelmi ügyet vizsgáló bizottsága. A testületnek az év végéig kell elkészíteni a jelentését. Sumer Orsoly elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai tegnap utaztak el, a villámáradás sújtott a térségbe. A múlt hét szerdán történt természeti katasztrófában az eddigi adatok szerint több mint 1100 ember halt meg, csak nem 4000-en eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár is. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadsághidat, az Árpád hidat, a Margit hidat és a Lánchidat is érintik. Már holnap több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. Az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csak nem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot, a havi csapadék sok helyen az 5 millimétert sem ért el.
1: Pet
9: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Napközben észak-nyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31 fok jöhet, majd éjszaka 14-19 fok valószínű. Többnyire napos, kellemes idő várható a következő napokban is.
9: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
9: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra folytatódik a Halló Magyarok 2026. szeptember 3-án csütörtökön. Beg Zoli tegnap előtt ünnepelte születésnapját, úgyhogy Isten éltesse sokáig. Kezdünk ezúttal 30Y szeretni akart.
0: Itt egy újabb óra.
9: Kizáró.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 4:90, jó reggelt kívánok. Az M35-ös autópályán az M3-os felé vezető oldalon baleset van. A Józsai pihenőhely után a 30-as kilométernél a forgalom csak a leállósával halad. Lassulás tapasztalható az érintett szakaszon. A 84-esen pedig Sümeg közelében vaddal ütközött egy autó a 26-os kilométernél, ezért csak félpályán lehet haladni. A fővárosban helyszínelnek a Karinti-Frigyes úton a Petőfi híd felé, az Irinyi József utcánál a belső sávban, az Irinyi József utcában kifelé is útszűkület van, és baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé, a Lehel utca után a külső sávban, akár csak a Soroksári úton a Szabadkai út közelében a forgalom irányonként egy sávban halad, a befelé vezető oldalon torlódás van. Légy türelmes, hogyha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek is SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. Ami pedig a sportokat illeti, a mai napra folytatódik a női röplabda Európa bajnokság. Tegnap Szerbia és Olaszország jutott a négy közé, ma 15 órától Lengyelország, Hollandia, 18 órától Németország, Törökország mérkőzéseket rendeznek. Előbb itt az M4 Sporton és az m4sport.hu-n, utóbbi csupán a webes felületen láthatod, majd felvételről a televízióban is. Mert hogy ma rendezik a labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott Eto-Ferencváros rangadót, a találkozó 19:30-kor kezdődik majd Győrben. A mérkőzés idejére 22-25 fokot jósolnak, eső nem lesz, úgyhogy minden adott a csütörtök esti helyszíni szurkoláshoz is, vagy akár a képernyők előtt. Jó szórakozást, jó szurkolást kívánok, csütörtök estéig pedig kísérnek egész nap a magyar kedvencek. A folytatásban a belga fizetésnap, itt a Petőfi.
2: Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe, fizetésnap, köszönts be.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Mikia György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos idő lesz, csak elszórtan jöhetnek záporok. Még mindig erős a reggeli forgalom. Nyilvánossá válik a kórházi fertőzések listája.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M35-ösön Debrecen és Hajdúböszörmény között. Az M3-as felé a 30-as kilométernél a sérült jármű a külső és belső sáv elválasztó vonalánál. A leállón lehet kikerülni a balesetet. Vaddal ütközött egy kocsi a 84-es úton Sümegnél, a 26-os kilométernél csak a félpályán lehet haladni. Az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen Herceghalom és Biatorbágy között, a terelésben a külső sávban. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottsága, a testületnek az év végéig kell elkészíteni a jelentését. Sumer Orsoly elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemintézkedés. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata, már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Bot Emőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Ma éjjel megnyílik a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos azt mondta, a várakozások szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadsághidat, az Árpád-hidat, a Margit-hidat és a Lánc-hidat is érintik. Már holnap több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. A legtöbb napsütés a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31 fok, jöhet majd éjszaka 14-19 fok valószínű. Többnyire napos, kellemes idő várható a következő napokban is.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: magyarok! Induljon rutinból, jól a napot!
1: Jó reggelt kívánok, 3:49 lesz egy perc múlva az M35-ös autópályán, az M3-as felé vezető oldalon baleset van a Józsai pihenőhely után, a 30-as kilométernél a forgalom csak a leállósávon halad. Lassulás van az M7-esen Letenye felé, a 64-es Székesfehérvár dél Sárbogár csomópontnál, de a lehajtóág végén két kamion koccant, az érintett szakaszon a forgalmat megállították, úgyhogy ha teheted, akkor az előző 60-as fehérvári pihenőhelynél hagyd el a pályát, és a városon keresztül kerülj. A 84-esen pedig Sümeg közelében egy vadgázolás történt, a 26-os kilométernél a forgalom fél pályán halad. Itt is vigyázz magadra fokozottan. A fővárosban pedig az M4-es metró Kelenföld és Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik járműhiba miatt. Műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban, és baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a külső sávban, valamint helyszínenek a Karinti-Frigyes úton a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál a belső sávban, és tart a helyszínen és a Soroksári úton befelé a Szabadkai út közelében. Hát jó sok információ van az utakról, hogyha neked is van még mit hozzátenni, akkor várjuk SMS-ben, Messengeren vagy Viberen, de bízom benne, hogy több baleset már nem történik. A sport már szóba került az órában, de a látványsportok mellett is vannak érdekességek, magyar sikerek a világban. Például a hajdunánási születésű Mónus József többszörös világrekorder, tradicionális távlövő íjász új világrekordja, aki az Egyesült Államokban Nevadában egy kiszáradt tómederben rendezett versenyen 1063,59 méteres eredményével 80 cm-rel javította meg a 29 éve fennálló korábbi csúcsot. Mindenről azt mondta, valakinek talán csak 80 cm, nekem egy egész élet munkája van benne, mert egy világrekord nem akkor születik, amikor a nyilvessző földet ér, hanem minden egyes napon, amikor az ember a fáradtság, a fájdalom után újra feláll és ismét megfeszíti az íjat. A mostani rekord kísérletet egy éves felkészülés előzte meg, és elmondása szerint évente mintegy 250 ezer nyilvesszőt lő ki edzéseken, versenyeken és bemutatókon. Hát hatalmas gratuláció mindehhez, ezúttal nem volt kevés a 80 cm. Néha kevés, erről viszont már is az Ivan and the Parazol csapata zenél, akik jövő héten majd a Hollywood Vampires előtt lépnek fel itt a

0: Petőfi Rádió, minden magyar üllői úti fák esküvő. Sok boldogságot az ifjú párnak, 8:57 a pontos idő. Na, a fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton befelé, a Hungária körút után a külső sávban, és helyszínenek a Karinti-Frigyes úton, a Petőfi híd felé, az Irinyi József utcánál a belső sávban, valamint tehát a helyszínen és a Soroksári úton befelé a Szabadkai út közelében. Vigyázz magadra, jönnek a továbbiak az országutakról, miközben országszerte azért jó néhány felhő az égbolton, északkeleten, északnyugaton, akár esőcseppek is hullhatnak, de fázni nem fázunk, az országos hőmérséklet jártak 21,2 Celsius fok, a középső tájakon viszont helyenként már 25-26-ot is mutatnak a hőmérők. Rácz Gergő, Orsovai Reni pedig már is indítja a következő órát itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg csont nélküli Regnum sertéslapocka csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
8: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
8: Ez a Petőfi Rádió.
9: Napos idő lesz, csak elszórtan jöhetnek záporok. Még mindig erős a reggeli forgalom. Nyilvánossá válik a kórházi fertőzések listája.
8: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen Herceghalom és Biatorbágy között, a terelésben a külső sávban. Még a reggeli forgalom miatt telítettek a sávok a budapesti bevezető utakon, így az M3-ason, az 1-es úton Biatorbágynál, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendrénél, illetve az 51-es úton Dunaharasztinál, aki bármi rendkívülit lát az utakon. Írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
8: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. A kormányfő hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatását. Ahhoz szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata, a már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Bot Emőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Megtartotta alakulülését az Országgyűlés Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottsága, a testületnek az évvégéig kell feltárniuk, az évvégéig kell elkészíteni a jelentését. Sumer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemintézkedés. A hivatalos iratok bekérése mellett a testület vezetője javasolta, Novák Katalin volt államfő, Marga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadó meghallgatását is. Mai éjjel megnyílik a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. A szakemberek azt várják, hogy a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futó zápor, a legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk, többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31 fok, jöhet majd éjjel 14-19 fok valószínű. Többnyire napos, kellemes idő várható a következő napokban is.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Immár 9 óra után járunk. Folytatódik a Halló Magyarok 2026. szeptember 3-án csütörtökön. Magyar kedvencek várnak ebben az órában is. Mindjárt a Budapest bár, előtte pedig Rácz Gergő Orsova Irenivel. Jön a Ne kérdezz!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: biztos nálam.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
4: Tudom, hogy sokszor mentünk más felé, de mindig összesodott az élet.
5: Ez a legújabb magyar zene.

visszatitkok, a kutatás világából. Vannak programok, amikre a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell, úgyhogy érdemes már most szemezgetni belőle, és érdemes a következő napokban, hetekben ránézni időnként, hiszen a programok száma folyamatosan bővül. Az érdekességeken túl akár fiataloknak pályaválasztáshoz is jó ötleteket adhat, a részleteket a www.kutatókészakája.hu oldalon megtalálod. Nálunk pedig megtalálod a hazai zenei élet újdonságait, mindjárt Király Viktor, Sorry Not Sorry, előtte viszont Fábián Judit hallgatjuk Zuekkerrel, ez a Just the Wine, itt a Petőfi.

0: magyarok. Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Szép napot és jó utat kívánok, bármerre jársz. Az M5-ösön Budapest felé vezető oldalon munkavégzés miatt torlódás van az egyik Újhartyán térségében. Itt a belső szalagkorlátot javítják, a 42-es 43-as kilométerek között csak egy sáv járható. A munkavégzés mögött már 5 kilométeres a dugó, a másik munkavégzés pedig Ócsa térségében a 28-as kilométernél, ahol burkolatjavítási munkákat végeznek egy sávzárás mellett, úgyhogy errefelé mindenképp plusz menetidővel érdemes számolni. Ezúttal Kaposvár felé vesszük az irányt, ahol mától szombatig tart a Ripper-Rónai Fesztivál. Koncertek, kiállítások, utcazenei események, rockszínházi előadás, gyermek és családi programok, képzőművészeti kiállítás egyaránt a kínálatban. Láthatsz óriás buborékokat, bűvéssót, freestyle táncpárbajokat és sok minden mást. A kaposvári főtéren pedig a nagy koncerteken lazíthatsz, ott lesz a Bagosi Brothers Company, a 30Y, a The Beavers és az Arthur Rambo is. Nálunk pedig most Kis Kevin és Marics Peti következik első közös dalukkal, ami személyes élményeken keresztül mesél veszteségről, megbánásról és az álmok hajszolásáról. Ez az Elszáll az idő, itt a Petőfém.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9:46 a pontos idő, szép napot kívánok. Az M7-esen Letenye felé a velencei pihenőhely után a 49-es kilométernél kaszálnak, a belső sávot lezárták, ezért van 2-3 kilométeres torlódás. Hogyha a 42-es kőnél letérsz, és megkerülöd a tavat a 7-esen, aztán visszatérsz a pályára, akkor kikerülheted, bár időben nem biztos, hogy olyan sokat nyersz. Vigyázz magadra. Az ebédidő még egy kicsit odébb, de a hétvégi menühöz azért adok egy tippet. Szombaton Tiszacsegén harcsa paprikás főzőfesztivál lesz, amire több mint 100 csapat jelentkezett. Versenyen kívül pedig halásztét, sült halat is kóstolhatsz. A nap folyamán mintegy 15 mázsa halat dolgoznak fel. Munka és ebéd mellé pedig a nóta is szól, hiszen utcazenészek szórakoztatnak mindeközben. És kézműves vásár is lesz, többek között Nádudvarról, Hortobágyról, Mezőkövesről is érkeznek kézművesek. A következő előadónk pedig a Vajdaságból érkezett, ő nem más, mint Rúzsa Magdi, aki szombaton a Felvidéken Nagyabonyban lép fel. Itt a Rúzsa Petőfém.
2: Ez

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez volt a Senkié 9.59-kor. Itt a Petőfi, szép napot kívánok. A fővárosban baleset van a Közraktár utcában, a Fővám tér felé a Petőfi híd után a külső sávban, és baleset okoz fennakadást a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a külső sávban. Helyszínenek továbbá a Karinthy-Frigyes úton a Petőfi híd felé, az Irinyi József utcánál a belső sávban, és tart a helyszínen is a Soroksár úton befelé a Szabadkai út közelében. Jönnek a további infok, aztán vár ránk a Bagosi Brothers Company. 10 után visszajövök, itt a Petőfi.
1: Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
6: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delikét toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Miki a György.
9: Ez a Petőfi Rádió.
11: Csak elszórtan lehetnek futózáporok, több kilométeres a dugó az M5-ösön, felülvizsgálja a kormány a hulladékgazdálkodási rendszert.
9: Petőfi Rádió, közlekedés.
11: Két helyen is dolgoznak az M5-ösön, emiatt torlódik a forgalom Újhartyánnál és Ócsánál is. Budapest felé a 42-es és a 43-as kilométer között a belső szalagkorlátot javítják, emiatt csak egy sávjárató, itt 5 kilométeres a kialakult dugó. A másik a 28-as kilométer, ahol a burkolatot javítják sávzárás mellett. A 84-es úton Sümeg közelében egy korábban elhullott vadra ráhajtott egy autó, a 26-os kilométernél ezért félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 a számra.
9: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
11: Ismét orosz légi csapás érte hajnalban Odesszát, a Fekete-tengeri kikötővárosban a rakéták eltaláltak egy toronyházat, ahol 17-en megsérültek, köztük 3 gyermek. Az épületben jelentős károk keletkeztek, becsapódásokat jelentettek Kijev megyéből is, ott raktárépületek rongálódtak meg. A támadásban egy ember megsérült. Tegnap Kijevben bejelentették, hogy új szabályokat vezetnek be a légiriadókkal kapcsolatban. Más fokozatok, más sziréna jel lesznek dróntámadások, illetve ballisztikus rakéták esetén. A változtatás célja, hogy a cégek, az intézmények és a lakók jobban fel tudjanak készülni, mi várható. Beszárják a Goethe intézeteket Oroszországban, ez az orosz kormányzat válasz arra, hogy a németek megszüntetik a berlini orosz ház működését, közölte Szergej Lavrov külügyminiszter. Moszkva és Berlin között azután vált feszülté a diplomáciai viszony, hogy augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónt észleltek a lipcsei repülőtér közelében. A német belügyminisztérium Oroszországot tette felelőssé a merénylet kísérletért. Moszkva szerint Berlin csak ürügyet keresett az orosz ellenes lépéshez. Itthon felkavarhatja a politika állóvizét és a családok életét is az ősszel nyilvánosságra kerülő ügynökakták, mondta az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltárának főigazgatója a Kossuth Rádióban. Cseh Gergő Bendegúz a Felkelő című műsorban arról beszélt, hogy az október 23-a előtt elinduló internetes oldalon mindenki szabadon regisztráció nélkül kereshet majd. Az adatokat ugyanakkor megfelelő forrás kritikával kell majd kezelni, tette hozzá. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, célszámait.
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Napközben észak-nyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futó zápor, legtöbb napsütés a déli-délnyugati tájakon jöhet. Többfelé megélénkül, a szél délután 26-31 fok lesz, majd éjjel 14-19 fok valószínű, többnyire napos, kellemes idő várható a következő napokban is.
10: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
10: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 10 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. szeptember 3-án csütörtökön. Kezdünk ezúttal a Bagosi Brothers Company csapata, akik holnap Kaposváron, szombaton pedig Albert Irsán játszanak. Szóval visszajövök!
2: Itt egy újabb óra!

0: Rádiófi Rádió. Minden magyar.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10:18 a pontos idő, szép napot kívánok. Az északnyugati északkeleti ország részben 20-23 fok között értékeket mutatnak a hőmérő. Kalocsa térségében viszont akár a 30 Celsius fokot is elérheti. A hőmérő Higanyszála, ez most az ország legmelegebb pontja. Itt tehát az időjárás még egy kicsit a nyárias arcát mutatja. Idén nyáron pedig a Sziget Fesztiválon számos emlékezetes koncertet láthattunk, hallhattunk, ezekből válogat az M1 televíziós csatorna is, mely teljes előadásokat tűz képernyőre vágatlanul. Az Ivan and the Parazol, a Blaha Louisiana, a Kispál és a Borz, a Platon Karatev, Müller Péter, Sziámi és vendégei, a Bohemian Betyárz és a Parnograszt és az Esti Kornér fellépése is látható, Pogány Induló pedig egy exkluzív koncert részlettel járult hozzá a Sziget és a közmédia együttműködéséhez. A koncertek korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek. Ma az AVS koncertje következik, a késő esti sávban 11 órától 18-as korhatár besorolással. Az AVS egy népszerű és meghatározó magyar alternatív rock metal zenekar. 2018-ban megnyerték a Dal című műsort és összetartó rajongó táborukról is ismertek. A koncertek sorát egyébként Méringerék nyitották, akik nemrég Presser Gábor egyik dalát dolgozták fel, és helyet kapott az új albumukon is. Ez a Szabadságdal, itt a Petőfi.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt, szép napot és nagyon-nagyon jó utat kívánok, bármerre jársz, vigyázz magadra. Két munkavégzés miatt van torlódás az M5-ösön Budapest felé, az egyik Újhartyán térségében. Itt a belső szalagkorlátot javítják, a 42-es, 43-as kilométerek között egy sávjárható, munkavégzés mögött 5 kilométeres a dugó, a másik pedig Ócsa térségében a 28-as kőnél. Itt is van némi fennakadás. Az M7-esen Letenye felé a velencei pihenőhely után a 49-es kilométernél kaszálnak, úgyhogy 2-3 kilométeren torlódás van, a 84-esen pedig Sümeg közelében korábban egy baleset volt, a 26-os kilométernél továbbra is félpályán lehet haladni. Vigyázz magadra, 0630303380 az SMS számunk, ide akár te is írhatsz üzenetet, vagy a Messengeren, Viberen szintén elküldheted nekünk. S ha már autók, rendkívüli sportolók és a sportvilág meghatározó alakjai elevenednek meg szeptemberben, szombat esténként a Duna televíziós csatornán. Szeptember 5 és 12-én egy kétrészes olasz életrajzi film idézi meg Enzo Ferrari életét és pályafutását, valamint a Ferrari márka megszületésének történetét. Az életrajzi filmekhez kapcsolódva pedig szeptember 6-án 18:45-től egy dokumentumfilm is képernyőre kerül Enzo Ferrari Vörös és Fekete címmel, amely a világhírű olasz autóversenyző és konstruktőr életének fontos állomásait járja körül. Ha hozzátesszük, hogy a hétvégén Monzában versenyez a Forma 1 mezőnye, akkor látszik, hogy autós tartalmakból bizony nem lesz hiány. A következőkben pedig jó zenékből sincs hiány, hiszen már is Paulina énekel nekünk. Ez a Ragada, itt a Peti.

0: beszállni.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Vihar azért lehet a mai napon, a Hungaromet jelenlegi előrejelzése szerint Borsodabaú-Zemplén, Jász-Nagykunszolnok térségében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok kialakulása miatt. Vigyázz magadra, bármerre jársz. 11 órától majd jön már Kata, és mondja a friss infokat, illetve programajánlatokat, kirándulás tippeket. Aztán délután jön Szikor Atomi, estétől kívánságműsorral vár 9-től Kultúrfitness. Benne itt lesz majd Peller Károly, természetesen az operettek, musicalek világa is szóba kerül, illetve Bújdosó Nagy Bianca is érkezik, aki a jövőkutatásról, a Z-generációról és a mesterséges intelligenciáról is mesél majd Szani Rolandnak. Este 11-től pedig Fekete Laci vár a világ zenei újdonságaival a kitekintőben. A következőkben pedig Elé Suzy énekel nekünk Kissel Nyitom a szemem, most a Petőfi. A szín.

csak száll egy golyó. Ártatlan élet volt, visz árt.

a gyermekem három múlt, én megültem az áróban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, béke, van még itt valami, hagyd a harcot,

0: Petőfi Rádió, minden magyar hazaérek, majd hallgattuk Kályos Anders Andrástól, érj haza te is épségben, bármerre jársz, én is lassan-lassan indulok, hiszen 11 órához érkezünk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában, Habóczky Mátét hallottad, holnap hajnalban találkozunk. Bármerre jársz, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, gomoly, felhős marad az idő. Több kilométeres a dugó az M5-ösön és az M7-esen is. Budapesten tárgyalt az Európai Tanács elnöke.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen a terelésekben Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Biatorbágy között a külső sávban. Két helyen is dolgoznak, az M5-ösön emiatt torlódik a forgalom Újhartyánnál és Ócsánál is. Budapest felé a 42-es és a 43-as kilométer között a belső szalagkorlátot javítják, itt 5 kilométeres a dugó, a 28-as kilométernél pedig a burkolatot javítják sávzárás mellett. Kaszálnak az M7-esen a Velencei pihenőhely után, Letenye felé a 49-es kilométernél a belső sáv zárva, 2-3 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380 a számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Ismét orosz légicsapás érte hajnalban Odesszát, a fekete tengeri kikötővárosban a rakéták eltaláltak egy toronyházat, ahol 17-en megsérültek, köztük 3 gyermek, jelentős a kár. Becsapódásokat jelentette Kijev megyéből is, ott raktárépületek rongálódtak meg, a támadásban egy ember megsérült. Közben az ukránok is folytatták a dróntámadásokat oroszországi célpontok ellen. A légvédelem több mint 400 eszközt semmisített meg 16 régió és a Fekete-tenger felett. Brit-francia csúcs találkozót tartanak ma Londonban Andy Burnham, brit kormányfő, és Emmanuel Macron francia elnök elsősorban a La Manche csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti kapcsolatról tárgyalt.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Egy-egy női és férfi mérkőzést játszottak tegnap a kézilabda NB1-ben. A női élvonalbeli bajnokság első fordulójában a Ferencváros a Népligetben 33-23-ra bizonyult jobbnak a Budaörsnél. A férfiaknál a negyedik fordulóból előrehozott találkozón a címvédő Veszprém 35-25-re verte a vendég Eto csapatát. A kajakosoknál Csikós Zsóka és Varga Ádám, a kenusoknál Fejes Dániel nyerte a Magyar Kajakkenu Szövetség új lebonyolítású pénzdíjas kieséses tesztversenyét Szolnokon. A sportolóknak 1500, majd 1000, végül 500 métert kellett teljesíteniük, a mezőny pedig minden szám után megfeleződött. A viadalon az győzött, aki az 500 méteres távon elsőként ért célba. Maruzsán Fábián 3 játszmában vereséget szenvedett a hazai közönség előtt játszó Michael Zhengtől az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában, így férfi egyesben már nincs versenyben magyar játékos. A találkozó az első játszmában eső miatt félbeszakadt. A címvédő Bayern München hátrányból fordítva 4-1-re nyert a másodosztályú Osnabrück otthonában a labdarúgó német kupa első fordulójában, ezzel bejutott a 32 közé.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben észak-nyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. A legtöbb napsütésre a déli, délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31 fok jöhet, majd éjjel 14-19 fok valószínű. Többnyire napos, kellemes idő várható a következő napokban is.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Indul az Itthon Otthon a Petőfi program ajánló, és hogy mifelé húz leginkább a szíved, én már is segítek eldönteni, hogy milyen programon vegyél részt. Lesz futóverseny, de főzőversenyen is lehet jeleskedni, szüreti felvonulással, rengeteg koncerttel készülnek, tarts velem, és jönnek a részletek.
1: Itt egy egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: érzed, amit érzed.
1: Bárhol jársz, bármit csinálsz.
2: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
1: Minden magyar.
3: It's not protesting.

egyaránt csatlakozhatnak. A menet megérkezését követően majd folklor műsorok, must és borkóstolás, valamint esti tartó mulatság is várja az érkezőket, miközben a helyszínen kincsiklandó szüreti étel különlegességekből is lehet válogatni. Fellépők is lesznek szép számmal, hiszen a kiemelt programok közé tartozik, ugye a már említett lovaskocsikkal, huszárokkal és táncosokkal kísért ünnepélyes felvonulás, de lesz zenés gyerekműsor, illetve az est fénypontjaként Markó Krisztián harmonikás lép majd fel, őt követően pedig a River zenekar gondoskodik a talpalávalóról egészen éjfélig a Gyenes Diási szüreti vigasságokon. Van jó néhány ötletem még, hogy mivel töltsd az időt, van, ahol lehet jeleskedni főzésben, hiszen főző versenyt tartanak, de ha inkább mondjuk az egészséged kerülne jobban fókuszba, futóversenyen is jeleskedhetsz. Már is jönnek a további részletek, közben itt a Szuper, nem a Petőfi.

0: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Számíthatsz rám továbbra is hétköznaponként 11 és 1 óra között, nem kell kutatnod a programok közötti, mindig összegyűjtöm őket és ilyenkor részletezem. A Veszprém vármegyei Berhidán például egy egész héten áttartó kulturális, művészeti és szórakoztató kavalkád veszi hamarosan kezdetét. Ez egy több évtizedes hagyományokkal rendelkező ünnepségsorozat, a helyi értékek, a művészetek és a feledhetetlen közösségi élmények tökéletes ötvözete. Igazi műfaji sokszínűséggel csábítanak majd, hiszen a hét folyamán kiállítás megnyitók, helyi alkotók bemutatkozói és bensőséges dallamok csendülnek fel, mint például a Gárdi Szilvia templom énekes műsor alapozzák meg a jó hangulatot. Aztán a berhidai futballpályán pörögnek majd fel igazán az események, hiszen ott fellép a gyerekek kedvence, a Brennyúl, a színpadot birtokba veszik a hét tánccsoportok, illetve az estéket majd felpesdítik például a rockrajongók nagy kedvencei, a Pokolgép és a Radar együttes. A zárónapon pedig Tabáni István és zenekara ad meghitt Máté Péter emlékkoncertet, a színpadi produkciók mellett pedig lesz főzőverseny és futóverseny is, így készülj, ha Veszprém vármegyében Berhidára, a berhidai napokra látogatsz. Jönnek még programok, hogyha neked is van, akkor természetesen lehet csatlakozni, számunk 0630303380, így jelezd, hogy az elkövetkező napokban tudsz-e valami olyan jó lehetőséget, ahol feltöltődhetünk, kikapcsolódhatunk.

0: stúdióban.
1: Megkata, jó munkát, szép napot, kellemes időtöltést. Számíthatsz rám, ha programokról van szó, mindig aktuálisan hozom, hogy hol és mi minden vár rád. Komlom például 4 napon át koncertek, bányászati megemlékezések, kézműves vásár és családi programok is várnak a város különböző helyszínein, hiszen indul a komlói bányásznapok. Komló városa a 20. század közepén vált jelentős bányásztelepülésé, mikor a színbányászat virágkorát élte Magyarországok. A bányászok kemény munkája és áldozatai nélkülözhetetlenek voltak a helyi gazdaság és közösség számára, így a komlói bányásznapok célja, hogy tiszte legyen a bányászok előtt, akiknek a munkája meghatározó szerepet játszott a város történetében és fejlődésében. A bányásznapok során külön figyelmet fordítanak a bányász hagyományok ápolására és a bányászok emlékének megőrzésére is, ezért a rendezvény részeként megemlékezéseket tartanak, ahol tiszteletüket fejezhetik ki az érkezők a bányászok előtt. A Well Hello is koncertet ad közben, hiszen lesznek fellépők is, de ott lesz a Hiperkarma és a Honey Beast is, tűzijátékkal is készülnek, illetve a programot tovább színesíti majd részfúvós koncert, lesznek mazsorettek, a Lóhere Bikini Tribute Band fellépése is látható hallató lesz, valamint a gyerekeknek szóló Apacuk a zenekari műsor és hajómodell bemutató színesíti még a programot. Komlói bányásznapok, jegyezd fel, itt a Petőfin pedig, ha kíváncsi vagy, hol is még mi minden vár rád, akkor tarts velem, hiszen van bőven miből csemegézni ezen a héten is. Ami az önéket illeti, itt nálunk pedig Lengyel Johanna és Jude Law is érkezik.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és hát tulajdonképpen most már nap mint nap kijár egy kis fejfájás, de koncentráltság mondhatni itt a frontoknak köszönhetően. Most egy kis gyenge hideg front érvényesül, és aztán, hogy nézem az előrejelzéseket, jövő héten azt írják, évszakváltó front jöhet, vagyis bele kell túrni most már kicsit mélyebben a szekrényekbe, a pulcsikat elővenni, és az zárt cipőket, hogy pontosan még mi minden várható, ez már a hírekből fog kiderülni. Itt a Petőfi, utána jön a Well Hello és újabb programötletek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: A műsorajánló után...
1: frissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a napos gomoly felhős idő, több kilométeres a dugó az M0-áson, az M5-ösön is, az M7-esen is. Befagyasztja a tűzifa árát a kormány.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: A szalagkorlátot javítják az M0-as keleti szektorán Gyálnál, az M3-as felé a 33-as kilométernél a külső sávot lezárták, 1-2 kilométeren át arra szólnak a járművek. Az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen a terelésekben, Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Biatorbágy között a külső sávban. Két helyen is dolgoznak az M5-ösön, emiatt torlódik a forgalom Újhartyánnál és Ócsánál is, Budapest felé a 42-es és a 43-as kilométer között a belső szalagkorlátot javítják. Itt 5 kilométeres a dugó, a 28-as kilométernél pedig a burkolatot javítják sávzárás mellett. Kaszálnak az M7-esen a velencei pihenőhely után, Letenye felé a 49-es kilométernél a belső sáv zárva, 2-3 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Befagyasztja a kormány a tűzifa árát, a január 1-i árakon az állami erdőgazdálkodásoknál a lakossági vevőknek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány tegnapi döntése kapcsán emlékeztetett, a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. Beszélt arról is, hogy a várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Január 1-től pedig emelik a megváltozott munkaképességű emberek ellátását. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata, a már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Bot Emőke jelezte, megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Ma éjjel megnyílik a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos azt mondta, a várakozások szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Forgalomkorlátozásokra kell számítani hétvégén a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadsághidat, az Árpádhidat, a Margithidat és a Lánchidat is érintik. Már holnap több területet lezárnak, a vasárnapi verseny alatt pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napközben észak-nyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor, a legtöbb napsütésre a déli, délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31 fok jöhet, majd éjjel 14-19 fok valószínű. A folytatásban többnyire napos, kellemes idő várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 12 után folytatódik az Itthon Otthon, ez a Petőfi program ajánlója. Aktuálisan mindig részletezem, hogy hol és mi minden vár rá. Sok koncert a láthatáron továbbra is, szüreti mulatság, főző versenyek, ezek közül biztos, hogy lehet sem megézni, de már is jönnek a további részletek. Jó szórakozás!
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Itt vagyok iszöbön, még hallom a hangod. Úgy hajszolom érem, rád rántom a kardod. Elvenni a jussom, és adni, ha kell. Jeleket látok, és nem érdekel.

0: Otthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Hip-hop itt a hétvége, hogy mi mindennel töltheted, az folyamatosan kiderül itt a Petőfi, ilyenkor 11 és 1 óra között, hiszen aktuálisan mindig hozom, hogy hol mi minden.

Számos társesemény is kapcsolódik, múzeumoktól a templomkerti programokig, így a Bornegyed szinte minden szeglete bekapcsolódik tehát az ünneplésbe. Ami a fellépőket illeti, Vecsei H. Miklós és az Etnofon Zenei Társulás, az Irigy Hónai Mirigy, a Takács Tamás Blues Band, a Sárik Péter Trio és Berki Tamás is koncertezik, fellép továbbá a Cimbali Band, a Góbé, Paulina és a Swing a Django is a napokban. A nemzetiségi kultúrákat pedig örmény, ukrán, bolgár, szlovák, roma, görög, horvát és német programok képviselik a különböző színpadokon. A Memento Parkban pedig különleges, záróra utáni tematikus borkostolóval is készülnek. A Komáromi úti Légópincében pedig második világháborús hagyományőrzőkkel lehet találkozni, de várnok óvóhely történeti sétára is a Budafoki Borfesztivál keretében. És ha borfesztivál, akkor ugye egyben szüreti mulatság is eszünkbe juthat. Kiskörös lesz a helyszíne a szüreti napoknak, már is megtudhatod a további részleteket itt a Petőfi. Most azonban jöjjön a Faladokról.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Neked nem kell keresgélni a programok között, hiszen az aktualizásokat mindig hozom, és ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között hétköznaponként az Itthon Otthonban. Ez a Petőfi program ajánlója. Már például a kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napok hamarosan, ami 3 napon át kínál programokat Kiskörösön a Petőfi téren. Koncertek, néptánc bemutató, gasztró események, szüreti hagyományok várnak egészen pontosan, ez Kiskörös legkedveltebb őszi eseménye. A kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napok ötvözi egyébként a szüreti hagyományok ápolását, a helyi szlovák nemzetiségi kultúra bemutatásával. Lesznek kiállítások, kiadós szüreti felvonulás, kézműves vásár és gyerekeknek szóló vidámpark is. A színpadon pedig például fellép a Cosmix, Meringer, Szikora Robi és az Ergo lesz tűzijáték. Ezen kívül szüreti autós parti, mazsorett parádé, valamint a kiskörösi néptánc együttes is fellép, illetve a hagyományos szüreti felvonulás majd a Petőfi úton és a nyáresti fúvos muzsika keretében zajlik. A nemzetiségi kultúrán pedig a Szivárvány szlovák tánc együttes fellépése és a szlovák ízek kóstoltatása képviseli. A kiskörösi szüreti napokon Kiskörös környékén Bács-Kiskun megyében, ha jársz, akkor ne feledd ezt az esemény. Itt a Petőfin pedig már is megyünk tovább, hiszen van még jó néhány program, ahol feltöltődhetsz, kikapcsolódhatsz, ilyen lehet például a bókai napok, hogy ott mi minden vár rád, ez is kiderül. Itt közben a Petőfin, a Honeybeast és a Pornograst.

Nákat Anna kihozza a programokat, nem hagylak unatkozni, ezen a héten sem sok-sok esemény vár, ahol feltöltődhetsz és kikapcsolódhatsz. Például Budapesten lehet a Bókai Napok. Ez ugyanis a fergeteges koncertekkel, színes előadásokkal, főzőversennyel, kézműves vásárral, gyerekprogramokkal, gasztronómiai ínyenségekkel és sok más meglepetéssel. Ebben az évben is várják Pest-Szent Imre és Pest-Szent Lőrinc legnagyobb rendezvény sorozatára az érkezőket. A Bókai Napok, azaz a Városnapok, tehát az egyik legfontosabb közösségi esemény az előbb említett Pest-Szent Lőrinc és Pest-Szent Imre életében. A Városnapokon az Anne and the Barbies, a Lord, Radics Gigi, a Compact Disco is felé, de ott lesz a Groove House, Delusa John, a Hősök és a Room Service, a Klub 54, lesz Kalapjaka produkció, Farkasházi Réka és Tinta Nyúl, ők is tiszteletüket teszik, de megismerkedhetsz a Bulizó Együttes koncertszínházával, és itt is lesz majd főzőverseny, aminek majd a főzőfaluat helyett, illetve közösségi táncra is csábítják majd az érkezőket. A Bókai Napokon, ne feledd! Vannak még programok, tarts velem itt a Petőfin Gulyás Fesztivál, ami Tégláson vár, mindjárt megtudhatod a további részleteket.

0: Petőfi Rádió minden magyar és sok-sok program ötlete lesz továbbra is az itthon, otthon a Petőfi program ajánlója. Hajdú-Bihar megyében Tégláson tartják például a Gulyás Fesztivált. Két napon át felejthetetlen élmények, felelőtlen szórakozás, változatos családi programok várják az érkezőket. A többnapos eseményen hagyományőrző bemutatóktól kezdve izgalmas gyerekjátékokon és ízletes gasztronómiai élményeken át az ütemes esti koncertekig minden megtalálható lesz. Első nap például a néphagyományok és a közösségi élményeké lesz a főszerep, éjszaka pedig Tomi Montana gondoskodik majd a jó hangulatról. Másnap már reggeltől rotyog az étel a gulyásfőző versenyen, közben a gyerekeket a népszerű Brennyúl műsora és a hűsítő Aquamanó parti habpartia varázsolja majd el. Az este folyamán pedig újabb fellépők érkeznek, a Dupla Kávé, a legendás Bikini együttes és nagyszabású élő koncertet ad, aztán DJ Berry zárja majd a napot. A színpadi produkciók mellett exatlonpálya, óriás dárc, ugrálóvár, minigolf és izgalmas kézműves foglalkozás is garantálja az egész napos kikapcsolódást a Gulyás Fesztiválon Tégláson. Ne feledd, itthon otthon minden hétköznap 11 és 1 óra között részletes beszámolóval az aktuális programokról. Itt a Petőfin lehet csatlakozni természetesen 0630303030, ha neked is van jó ötleted. Most a legfrissebb hírek jönnek, aztán a Valmárral folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
4: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
3: Vashiányban is hatásos?
4: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
3: Fel kell iratnom?
4: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, csak elszórtan lehetnek záporok. Maradt a több kilométeres dugó az M0-áson, az M5-ösön és az M7-esen is. Befagyasztják a tűzifárát az állami erdészetekben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: A szalagkorlátot javítják az M0-ás keleti szektorán Gyálnán. Az M3-as felé a 33-as kilométernél a külső sávot lezárták. A terelésekben is egy-két kilométeren át araszolnak a járművek. Az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen, a terelésekben Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Biatorbágy között a külső sávban. Két helyen is dolgoznak az M5-ösön, emiatt torlódik a forgalom Újhartyánál és Ócsánál is, Budapest felé a 42-es és a 43-as kilométer között a belső szalagkorlátot javítják. Itt 5 kilométeres a dugó, a 28-as kilométernél pedig a burkolatot javítják sávzárás mellett. És állnak az M7-esen, a velencei pihenőhely után Letenye felé a 49-es kilométernél a belső sáv zárva, 2-3 kilométeres a torlódás most is, aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Befagyasztják a tűzifárát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a tegnapi kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifáfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések, a B-heteken hétfőn szintén a plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre a képviselők. A képviselők a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomácia értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni, tette hozzá. Forgalomkorlátozások lesznek a hétvégén a Budapest félmaraton miatt, az időszakos lezárások a Szabadsághidat, az Árpádhidat, a Margithidat és a Lánchidat is érintik. Már holnap több területet lezárnak, a vasárnapi verseny alatt pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
5: Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor, a legtöbb napsütésre a déli délnyugati tájakon számíthatunk, többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31 fok jöhet, majd éjjel 14-19 fok valószínű. A folytatásban többnyire napos, kellemes idő várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép napot, ebéd mellé már is gondolatban viszlek kirándulni, hiszen például mocsári teknős bébik nyomába is eredhetsz az országban, vagy ha szívesen készítenél saját ízlésednek, színvilágodnak megfelelő szőnyeget, erre is megvan a megoldás. Tarts velem, és már is jönnek a részletek, sőt, itt a Balmar.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Petőfi Rádió, minden magyar, és egy-két érdekesség, izgalmas látnivaló, ami felfedezhető az országban. Apró teknős bébikkel lehet például találkozni, hiszen augusztus végén és ilyenkor szeptember elején nagyon különleges időszak kezdődik a mocsári teknősök életében, azaz kibújnak a tojásokból, ezek az apró kis utódok majd aztán megkezdik első önálló útjukat a víz felé. A Körös-Maros Nemzeti Park területén is találkozhatunk ilyenkor a néhány grammos kis hüllőkkel, egyébként ez életüknek egyik legveszélyesebb szakasza, hiszen a nőstény a víztől akár több száz méterre vagy több kilométerre is lerakhatja a tojásait, mindig olyan helyet keres, ahol megfelelő a talaj a fészek kialakítása.

legújabb magyar zene. Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar és egy-két ötlet, hogy merre indulj az országba, ha szeretnél felfedezni egy-egy olyan érdekességet, mint például az a szőnyegmúzeum, ahol olyan szőnyegek készültek, amik mindmáig megtalálhatóak például a Magyar Állami Operaház és az Országház termében, vagy épp a Mincori kastély kápolnájában. A békészentrálási szőnyegkészítés története kezdve még az első világháború után indult. Ha tehát a környéken jársz, akkor volt körös mentén, ne feledd megnézni, a Kálvária téren álló jubilómi emlékház épülete egyébként az, ahol több mint 40 tűzzománc képen a település történelme, jellegzetes épületei, hagyományai és népszokásai is megtekinthetők, érdemes betérni a Hunyadi kastélyba is, ahol az ódon falak között a történelem szinte tapinthatóvá válik, de Békésszent Andráson található Magyarország, korábban, ahogy említettem, egyik legrégebbi szőnyegszövő műhelye is, a Bordűr Szőnyegmúzeum, ahol bepillantást nyerhetsz a magyarországi egyik legrégebbi szőnyegszövő műhely titkaiba, melynek termékei, ahogy említettem, ugye a világ minden táján ismertek és elismertek. A múzeum az évszázados ereklyék mellett több lépésben mutatja be a szőnyeg szövés rejtelmeit. A tárlatvezetés egy háromdimenziós kis moziban indul, ahol 9 perc alatt rövid betekintést lehet nyerni a nemzetközileg elismert szőnyeg szövés múltjába. Ezután tallózhatsz a különböző szőnyeg minták között. Az okos falon kiválaszthatod a motivumokat, az okos asztalon pedig kikeverheted a neked tetsző színeket. A múzeum több lépésben vezeti végig a látogatót azon a folyamaton, hogy hogyan lesz gyapjúból szőnyeg, bemutatja tehát a szőnyegszövőgépeket, azt is megtudhatod, hogy a legmívesebb szőnyegek négyzetméteret akár 1 millió csomó is alkothatja. Hát jó szórakozás, jó felfedezést, ha ott jártál, készíts fotót, és ezt pedig megoszthatod velünk a Petőfi

0: Lehetett volna.
1: Petőfi Rádió minden magyar, és először is egy gondolatbeli kirándulás, aztán majd, ha sikerül bejárnod azokat az útvonalakat, amiket ajánlok ilyenkor 1 és 2 óra között, várom az élménybeszámolókat is. Ha szereted azokat a helyeket az országban, ami egyszerre a történelmi élményt, könnyen teljesíthető túrát és olyan panorámát, amiért már önmagában is megéri például felkapaszkodni egy kis kirándulással a hegyre, akkor most jól figyelj. Salgóvárak például lehet egy jó választás és célpont Nógrádban. Itt nem csak várromot találsz, hanem tényleg valódi élmény érhet, hiszen a 625 méter magas vulkáni kúponáló várból egészen különleges kilátás nyílik a környező hegyvidékre. Tiszta időben a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra és a Bükk vonulatai is kirajzolódnak, sőt megfelelő időjárás esetén még a Magas Tátra is feltűnhet a horizonton. Ráadásul egész évben látogatható, nincs belépődi. Egyébként a története a 13. századig nyúlik vissza. Egykor fontos erődítmény volt a vár, később viszont fokozatosan rommá vált, és régészeti feltárása, illetve helyreállítása az 1980-as években indult meg. Ma már biztonságosan bejárható részei és kilátó pontjai vannak, tehát egyébként a fejhez Petőfi Sándor emlékei szorosan kapcsolódik, a költő 1845-ben járt a várnál, élménye nyomán született meg a Salgó című költeménye, a helyszínen emléktábla is őrzi látogatásának emlékét. Salgó várához pedig nem autóval kell felgurulni, úgyhogy ez se feled, az utolsó szakasz már egy igazi erdei kirándulás, Salgó bányáról nagyjából 1,2 kilométeres út vezet fel a romhoz, a végén meredekebb szakaszra lehet számítani, úgyhogy kényelmes túracipő ajánlott. A környéken egyébként nem csak a várra érdemes koncentrálni, a Boszorkánykő, a Medvesfenség és a közeli Somoskő vára együtt már egy egész napos látványos programot kínál.

0: Enyém a fiait, a Petőfink ezeket felkiúrolanak, hogy már 2 óra van. Jönnek a legfrissebb hírek, majd folytatjuk. Egy igazi régi klasszikussal jön az IIO.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, csak elszórtan lehetnek záporok. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben. Gyújtószerkezeteket dobtak több épületre Münchenben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Sokan haladnak az M1-esen a főváros felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között, valamint Szárliget térségében. Az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. A szalagkorlátot javítják az M0-áson Gyálnál, az M3-as felé a 33-as kilométernél a külső sávot lezárták, 2 kilométeren át araszolnak a járművek. Kamion és egy autó ütközött a 442-es főúton Rákóczi falva közelében. A 12-es kilométer az utat teljes szélességében lezárták, egy párhuzamos földúton terelik a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az első héten hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A másodikon, hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a 3. hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Az orosz elnök lát esélyt az ukrajnai háború rendezésére. Vladimir Putyin ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszországnak és Ukrajnának egymással kell megállapodnia. Vlagyivosztokban a Keleti Gazdasági Fórum ülésén beszélt arról is, hogy ha civil létesítményeket ér támadás, akkor arra Oroszország hasonló választ ad. Közölte azt is, hogy nem terveznek újabb mozgósítást. Gyújtószerkezeteket dobtak Münchenben több épületre védelmi ipari vállalatok közelében. A bajor főváros rendőrségét egy szemtanú riasztotta éjfél körül. Az egyik gyújtószerkezetet a helyszínelők azonnal eloltották, míg egy másikat sikeresen hatástalanítottak. A bűncselekmény elkövetésével 2 bolgár állampolgárt, egy 28 éves nőt és egy 38 éves férfit gyanúsítanak, akiket egy benzinkútnál igazoltattak, majd őrizetbe vettek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. A délutáni 26-31 fok után késő este 14-19 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csütörtök délután 2 elmúlt és változatos magyar zenei kínálat kíséri a napodat a továbbiakban is. Olyan dalok, amiket jól lehet dudorászni, fütyörészni, és igazából a következőnek sem túl bonyolult a szövege. Régi időket is felidézünk vele. Jön az IIO, a Petőfi.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Petőfi Rádió minden magyar. Ha a hétköznapok után szeretnél egy kicsit otthon begubózni, filmezni, akkor van egy ötletem. Alfred Hitchcock filmjei ugyanis érkeznek hamarosan a Dunára, megújult szinkronnal, illetve restaurált változatban. A Duna szeptember 4-én indítja ezt a sorozatát, vagyis holnap. Különlegessége pedig, hogy 5 különböző történeten keresztül mutatja meg ugyanannak a rendezői gondolkodásnak az erejét. A válogatás filmtörténeti szempontból is különösen gazdag, hiszen 1941 és 56 között készült alkotások sorakoznak egymás után, vagyis Hitchcock amerikai pályájának egy fontos szakaszát lehet végigkövetni. Hitchcock filmjeit át megújult szinkronnal és restaurált változatban holnaptól szeptember 4-től egészen október 5-ig péntekenként 9 órától a Dunán. Itt a Petőfin pedig továbbra is változatos magyar zenék. Jön mindjárt a Blaha Louisiana, ez pedig a Giliszta dala, az Elolvadt, itt a Petőfin.

Ez volt a Magyar Banda, ami a magyar népzenei mozgalom elismert fiatal muzsikusaiból alakult még 2020-ban. Stílusváltás itt a Petőfin, hiszen már is jön a 2 éve debütált indie pop-rock zenét játszó csak csajokból álló formáció, akik énekelnek alkalmi kapcsolatokról, felnőtté válásról, az élet nehézségeiről, mentális egészségről, valamint szívfájdalomról, és arról a pillanatról, amikor este 10 után valaki túltekeri a hangerőt.

Petőfi Rádió minden magyar a folytatásban egy olyan előadóval, aki az idén nyáron szinte a legtöbb nagy fesztiválon ott volt és fellépett a színpadokon, sőt a Budapest Parkban duplázott is. És továbbra sincs pihenés, hiszen legközelebb Dunakeszin találkozhatsz vele, azaz Dessel, és itt nálunk a Petőfén, ez az igazi siker. Erről pedig a kultúrkörének el a folytatás.

0: Jobb minden magyar, Gulyás Máté után pedig felkészült a halott pénz is. A hírek után ők folytatják.
1: Minden kell, minden apró életjel, az összes bánat, az összes bú, az erőd leszek a vihadó.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKick törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kick. Több, mint gondolnád.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Marad a nyáriasan meleg idő. Munkaegyeztetésen fogadta a köztársasági elnök a kormányfőt. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Sokan haladnak az M1-esen a főváros felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között, valamint Szárliget térségében az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. A 442-es főúton kamion és egy autó ütközött Rákóczi falva közelében. A 12-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, egy párhuzamos földúton terelik a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: Négy szemközti munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnök a kormányfőt. A találkozón Magyar Péter a Tisza kormány eredményeiről és feladatairól tájékoztatta az államfőt. A Sándor Palota megbeszélés kapcsán közölte, a hatalmi ágak önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat. A miniszterelnök és az államfő munkája a közjog vagy a diplomácia területén kiegészíti egymást. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. Minden ötödik tizenéves tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást az ENSZ gyermek alapjának jelentése szerint. Az UNICEF több földrészen éveken át összesen 21 országban végezte a felmérést több ezer 12 és 17 év közötti fiatal részvételével. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet.
2: Petőfi Rádió. Sport.
8: Kellemes csütörtök délutáni rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. A sérülésből visszatérő Habib Maigát és az új igazolásait is nevezte a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga alapszakaszára. Az előző idén szinte teljes egészében kihagyó középpályáson kívül a nemrég szerződtetett szlovák Matus Beru és a szerbe Veljko Birmančević is bekerült a névsorba. A Magyar Kupa győztes FTC szeptember 17-én Glasgow-ban a Celtic ellen kezdi meg a főtáblás szereplését. A spanyol élvonalbeli Valencia korábbi támadójával Alberto Marival erősített a labdarúgó NBA-ben szereplő Kispest Honvéd. A 25 éves játékos 2 évre kötelezte magát a klubbal. Minden magyar búcsúzott férfi egyesben az amerikai nyílt tenisz bajnokság küzdelmeitől. Marozsán Fábián 3 játszmában 6-4-6-4-6-2-re kapott ki a hazai közönség előtt játszó Michael Chang-től mára virradó éjjel. A nőknél Bondár Anna a második fordulóban az amerikai Madison Keys ellen lép pályára ma délután. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az észak-keleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 14-19, napközben 28-33 fokra számíthatunk.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodás délután, csütörtök van, 3 elmúlt, és itt a Petőfi változatos magyar zenei kínálat vár továbbra is. Ebben a nem megszokott 30 fokos csúcshőmérsékletben nagyjából ez mérhető az országban, plusz-minusz 1-2 fokkal. Szívedből minden kell, itt a Halott Pénz is.
2: Itt egy újabb óra.

Petőfi Rádió minden magyar. Az esti órákon izgalmas témákkal, hiszen Szani Rolandnál szó lesz majd a jövőkutatásról, a mesterséges intelligenciáról és a Z-generációról. Ugye ők az első olyan nemzedék, akik már gyerekkoruktól kezdve együtt éltek az internettel, az okostelefonokkal és a közösségi médiával, vagyis az 1997 és 2012 között születettek tartoznak ide. Alapélményük állítólag a stressz és a jövő bizonytalansága, a teljesítménykényszer, valamint a digitális világ folyamatos ingerei. Erről mind szó lesz tehát, Bujdosó Nagy Bianca érkezik majd Szani Rolandhoz vendégként, de Peller Károllyal is fog majd még beszélgetni a Kultúrfitnessben. 0-30-30-30-380, ezen a számon pedig ne feledd, a napodban történt izgalmas helyzetekről folyamatosan tájékoztathatsz minket, az utakon a fennakadást észlel, szintén jelezd, hogy segíthessünk, várjuk az SMS-eket és Viber üzeneteket. Ocsó Mácsó, közben ők is megérkeztek, itt a Jó Nekem a Petőfi. Reggel!

Ez volt az AVS dalam Nita Petőfin, és egyben Siklósi Őrsre, a zenekar egyik alapító tagjára, egykori frontemberére emlékezünk, aki holnap lenne 35 éves. Nagyon fiatalon, 29 évesen hunyt el. Egyébként mindig mezítláb állt a színpadra, nagyon energikus énekes volt, és sokáig nem is lehetett tudni, hogy leukémiával küzd. Testvére nyilatkozta, hogy ebből viszont kigyógyult, nem találtak már kóros sejtet nála, így az utolsó pillanatig bizakodtak, viszont a szervezetét egyéb fertőzések támadták meg, emiatt nem lehet már köztünk, de nem feledjük. De se feled, hogy a 0630303380 a számunkra, ha írsz, akkor az üzenetet továbbítja majd Szikora Tomi. Ha szívesen meglepnél valakit, majd a kívánság műsorban, ne feledd, erre ma is lesz lehetőséged. Addig pedig itt van Király Viktor.

Petőfi Rádió minden magyar, ma is holnap még kiváló nyárias idővel, aztán majd szombattól jön egy hideg front, erős szél is társul majd hozzá, így készülj és tervezd a hétvégi programokat, és bizonyára már neked is feltűnt, hogy esténként korábban sötétedik a nyárhoz képest, és reggelenként később világosodik. Szeptember 23-a lesz az az időpont, helyi idő szerint hajnali 2 óra 5 perc, amikor majd az őszi napi egyenlőséget fogjuk elérni, aztán onnantól majd hosszabbá válnak az éjszakák, mint a nappalok. De hát minden évszaknak megvan a saját szépsége. Itt a Petőfin pedig Molnár Tamás énekel arról, így vagy tökéletes. Hogy

0: Petőfi Rádió, minden magyar, hamarosan játékkal, ha nincs még Petőfi ajándékcsomagod. Szikora Tomi mondja már is a részleteket, hogy hogy szerezheted be. Négytől indul a Petőfi csúcs, további jó szórakozást, itt lesz Szöri és Fulek is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2020

0: 06 30 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
1: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: Marad a nyáriasan meleg idő. Munkaegyeztetésen fogadta a köztársasági elnök a kormányfőt. Fideszes képviselőket is meghallgatna a jegybanki visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Továbbra is sokan haladnak az M1-esen a főváros felé. A komáromi csomópont és Tatabánya között, valamint Szárliget térségében lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Kamion és egy autó ütközött a 442-es főúton Rákóczi falva közelében. A 12-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, egy párhuzamos földúton terelik el a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Négy szemközti munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnök a kormányfőt. A találkozó Magyar Péter a Tisza kormány eredményeiről és feladatairól tájékoztatta az államfőt. A Sándor Palota a megbeszélés kapcsán közölte, a hatalmi ágak önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat. A miniszterelnök és az államfő munkája a közjog vagy a diplomácia területén kiegészíti egymást. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület tisztás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, míg Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelőbizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról. A MOHU szerint is felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. A cég a miniszterelnök bejelentésére reagált, miszerint a kormány újra gondolja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz, és a MOHU-MOL nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit. Tiltakozik a palack visszaváltások készpénzes kifizetésének tervezett megszüntetése ellen a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt gazdasági és turisztikai kabinet vezetője úgy fogalmazott, újabb globalista támadás lenne, ha az ügyfél bankszámlájára kellene utalni, vagy le kellene vásárolni az összeget. A MOHU néhány napja közölte, hogy a készpénzes kifizetés megszüntetését javasolják az italcsomagolásoknál.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 14-19, napközben 28-33 fokra számíthatunk.
1: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van. Én leszek a munkatársad, a folytatásban számíthatsz rám. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Ha pedig végeztél már, a úton vagy haza, akkor elkísérlek. Hamarosan nyereményjáték következik. Petőfi Rádiós ajándékcsomag lehet a tiéd. Hogy hogyan? Maradj velem!
6: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Friss hírek az utakról.
1: Együtt vezetünk, kilométerről kilométerre vele tartok, várom a közlekedés infokat és mondom is ezeket. Figyelem, a 442-es főúton Rákóczi falva közelében baleset történt, egy személyautó és egy kamion ütközött össze a 12-es kilométernél. Egy sávon megy a forgalom, tehát baleset van a 442-es főúton Rákóczi falva közelében a 12-es kilométernél. Az M1-esen pedig mondhatni a szokásos dugó tapasztalató most is a főváros felé tartó oldalon. Több szakaszon jelentős torlódás alakul ki, de egyébként már a komáromi és a tatai csomópontok közelében is lassulásra kell számolni, majd pedig később Tatabányától a kiépített terelésnél szintén helyenként megáll, belassul a forgalom. Aki személyautóval közlekedik és megteheti, akkor választa az átterelt belső sávot, hogyha Budapest az úti célja. Vigyázz magadra! Várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat, dolgozunk össze. Adj hírt Sátoraljaújhelyről, Vácról, Verőcéről. Hívja 061-759-6060-on. Én veszem fel a telefont, és dolgozzunk össze ma délután is.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Figyelem, nem sokára nyereményjáték következik. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Hogy hogyan? Mindjárt mondom az infókat.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 0-30-30-30-380 pár másodperce futott be Andi üzenet, hogy Tomi, ugye még nem maradtam le a játékról? Nem, figyelem, hamarosan nyereményjáték következik. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Hogy hogyan? Figyeld a zenék közötti felhívást, amikor azt hallod, hogy most küld üzenetet. Akkor várom, hogy jelentkezz SMS-ben a 0630303380-on. Írd meg nekünk, hogy melyik az óra nyerős lágere, előadót, dalcímet. És hogyha gyors vagy, első vagy, Tomi visszahív téged, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét és vidd a nyereményt, a komplett ajándékcsomagot, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótásket tartalmaz. Igen, ilyen full egyszerű. Figyelem, kacsintok, mert a játék pár perc is indul. Lehet, hogy a Punani masszív dala után? Ez a mosolyít a Petőfin.
1: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szív a szürkületben, egedi az aurát, ha túlszük a szórát, ne sietes.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A dal, amely annak idején egy szempillantás alatt vált ismerté. Wolf Kati szerelem miért múlsz, az óra nyerős lágere, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér, hogy kinek a leggyorsabb üzenet küldönek, hiszen játékot indítottunk, akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 06303030380-on, hogy ki volt a leggyorsabb, nálam mindjárt csörgök.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Útitársad vagyok itt a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Folyamatosan figyeljük a forgalmat. Várom az infód és mondom is ezeket. Baleset van a 442-es főúton Rákóczi falva közelében. Egy személyautó és egy kamion ütközött össze a 12-es kilométernél. Itt a forgalom egy sávon megindult, korábban teljes útzár volt. Jelenleg tehát egy sávon megy a forgalom. Baleset van a 442-es főúton Rákóczi falva közelében a 12-es kilométernél. Az 51-esen pedig Taksony közelében csomópontot építenek, emiatt itt óriási dugó alakult ki a környéken, mindenképp plusz menetidővel tervez, tehát Taksonynál csomópontépítés miatt torlódik a forgalom az 51-es főúton. Várom a további közlekedési infokat is, az egész országból dolgozzunk össze, adj hírt Mária Pócsról, Hajdúböszörményből, Karcagról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
1: Ez a

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgy sem tehetek.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Játékot indítottunk, szóval nyereményjáték következik, amelyben Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyered. És tudom, mindenki szeretne nyerni egyet, hogy legyen egy Petőfi Rádiós bögréje, egy Petőfi Rádiós bevásárlótáskával tudjon menni a boltba, tudjon leszaladni a boltba, legyen egy nyakpassz, vagy egy kulacs a futáshoz, de hogy ma kikapja az esélyt, a lehetőséget, hát persze, hogy a leggyorsabb üzenetküldő, már is nála csörgök.
1: Halló!
0: Halló, szia, én a Petőfi Rádióból hívlak, Szikora Tamás vagyok.
1: Tomi, nem viselált, Pécsváradi Eszti vagyok.
0: Szia, Eszter, hát bekerültél, gyors voltál.
1: Ó, nagyon szuper, hát el sem hiszem.
0: Van már Petőfi Rádiós ajándékcsomagod?
1: Nincsen, már nagyon régóta vágytam rá.
0: Na hát akkor ez egy megérdemelt jutalom lehet, de még ne ígyunk előre a meddebőrére. Van két kérdésem, felkészültél, Eszter?
1: Igen.
0: Mondd kérlek, hogy melyik dalhoz neked szerencsét?
1: A Wolf Katitól a Szerelem miért múlt.
0: Igen, és Eszter, a Petőfi Rádió szlogenjét tudod?
1: Hát persze, Petőfi Rádió minden magyar.
0: Szuper vagy, akkor nyertél! Gratulálok!
1: Jaj, köszönöm szépen! Ú, nagyon szuper, hát el sem hiszem!
0: Petőfi Rádiós ajándékcsomag a téged, úgyhogy mostantól a Petőfi Rádiós bögrédből kortyolhatod a kávédat.
1: Nagyon szuper, köszönöm szépen, abból fogom is inni reggelente.
0: Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, egész pontosan ezt tartalmazza a meglepetésünk. Te már nagyon régóta minket hallgatsz, még nagyon régóta együtt vagyunk.
1: Így van, és mindig a live-odba is szoktam menni, mert szeretem a hangodat, meg szeretem a lényedet, úgyhogy...
0: Hát mi is szeretjük, hogyha ott vagy, és üzensz rajtunk keresztül itt a Petőfi Rádióban, úgyhogy örülök, hogy akkor jó helyre célba ment, célba ért a nyereménycsomag, hiszen tényleg egy állandó Petőfi Rádió hallgatóhoz érkezett, aki már évek óta velünk van.
1: Így van.
0: Most
1: így van,
0: mit csinálsz éppen? Szépen,
1: köszönöm. Most értem haza munkából ebben a pillanatban.
0: És otthon mi lesz a program?
1: Szerintem semmi olyan különös, egy kis rendrakás, aztán szerintem pihenés.
0: Neked hogy indult a szeptember? Mennyiben változott meg az életed augusztus 31-ről szeptember 1-re?
1: Sem ennyire. Ugyanúgy nem változott semmit.
0: Akkor a munkás hétköznapok folytatódnak.
1: Így van.
0: És azért tudtál pihenni? Ki tudtad használni az idei nyarat?
1: Igen. Igen, azért voltam nyaralgatni, pihenni egy-két napot, úgyhogy igen.
0: És mi volt a legjobb nyári élményed? Most, hogy így kimondtad, hogy nyaralás, milyen emlék jutott az eszedbe, Eszter?
1: Zalakaros. Mi nagyon szeretjük Zalakarost, úgyhogy oda szoktunk elmenni.
0: Na, szuper. Hát akkor legyen még sok élményetek, akár még idén, mert még nincs vége a nyárnak, én azt mondom, tehát szerintem ma még augusztus 34-e van. Legalábbis én így tartom számon ezt a mai napot, de mindig jó idő van. Úgyhogy köszi, hogy minket hallgatsz útközben, a következő dal pedig legyen a tiéd, a Kuplung zenekar, és a Nyomod a gáz, mert hallom, hogy vezetsz.
1: Igen, igen, köszönöm szépen.
0: A mai nyertesünk tehát Eszti, de holnap te is lehetsz a szerencsés. Játékot indítok 4 óra után, írtad az emlékeztetődbe.
2: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
3: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom, hogy sokszor mentünk másfelé, de
5: mindig összezsodott az élet. Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Csütörtök délután 5-kor az utakon is együtt vagyunk, és jelezzük, hogyha valahol fennakadás van. Friss rutinfók most a hírek elején, aztán pedig rajtolunk ezzel a dallal. 4th Street, hova tűntél?
1: Hova tűntél, mondd, hova tűntél?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után... A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
6: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
4: Ez a Petőfi Rádió.
7: Marad a nyáriasan meleg idő, visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemi hallgatók.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Továbbra is sokan haladnak az M1-esen a főváros felé, a Komáromi csomópont és Tatabánya között, valamint Szádliget térségében. Lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Két autó koccant a 33-as főúton Debrecenben, a Balmazújvárosi úton. A 104-es kilométernél a Balmazújváros felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón közölte, a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. Emellett 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást szenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére fordítanak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemi hallgatók, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egy egészségügyi dolgozókat is. A kötelező tagságot az előző kormány szüntette meg 3 évvel ezelőtt. Feloldották a Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép miatt elrendelt kiképzési tilalmat. A honvédelmi miniszter közölte azt is, hogy a gép fekete dobozát Svédországba szállították, ahol magyar és svéd szakemberek vizsgálják az adatait. Ez alapján lehet majd rekonstruálni a balesetet. A magyar légierő Gripenje 10 napja gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta katapultált, ami miatt gerincsérüléssel műtötték, de már elhagyhatta a kórházat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 14-19, napközben 28-33 fokra számíthatunk.
1: A hírek után
4: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 5 óra után is itt vannak a legfrissebb közlekedési infók, hogy nyugodtabb legyen a hazautad. A playlisten, a játszási listán pedig a legnagyobb magyar zenék. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Rúzsa Magdi és a Compact Disco tuti jönnek, a kezdés pedig a 4-es street. Ez a Hova tűntél?
4: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Rúzsa Magdi, aki a hétvégén Felvidékre is elviszi ezt a dalt, hiszen Nagy a Bonyban lép majd fel 5-én szombaton. Ez volt az új kedvencünk, a Rúzs.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Együtt vezetünk, együtt utazunk, éppen ezért várom a közlekedési infókat, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként mondjuk is ezeket. Nagyon erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, több szakaszon torlódás alakul ki, éppen ezért a kiépített terelésnél Tatabánya térségében kell főként lassulásra számolni, valamint Óbarok és Bicske között, éppen ezért aki személyautóval közlekedik, válaszza az átterelt belső sávot Budapest felé, tehát torlódik a forgalom az M1-esen, a terelésnél Tatabányától a fővárosig. Budapesten baleset történt a 20. kerületben a Szentlőrinc úton, az M5-ös autópálya felhajtójánál. Itt már véget ért a helyszínelés, a torlódás feloszlóban van, mindezt át a Szentlőrinci úton az M5-ös autópálya felhajtójánál. Ugyanakkor terítettek a sávok az M1-M7 közös bevezető szakaszán, a Budaörsi úton, a Petőfi hídon Pestre, a Rákóczi úton, valamint az M3-as kivezető szakaszán is. Légy óvatos, várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat is, nem csak Budapestről, hanem az egész országból. Csongrádról, Szerepről, Solymáról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Nyomjuk a pedált a folytatásban is, mindjárt Paulina új dalát hozom, ez a Ragada. Előbb viszont a Carbon Fools és az Open Doors a Petőfin.

Petőfi Rádió minden magyar. Tempót váltunk, emelünk a tempón, már csak azért is, mert bringára pattanunk. Ez a szeptember elsője, vagy ez a szeptember csak nekem olyan, mint hogyha kicsit január elsője lenne? Új hónap, új lendület és akár új fogadalmak, mert ilyenkor is sokan megfogadják, hogy na akkor mostantól lejárnak majd kondiba, kicsit az év második felében oda teszik magukat és odafigyelnek az egészségükre, és hogyha valaki már a jövő évi Beach Buddy-n dolgozik és szeretne belevágni a kalória égetésbe, akkor ezt üzhetjük mesterfogon is. Érdemes akár spinning vagy procycling csoportos órákhoz csatlakoznunk. A dolognak a lényeg, hogy konkrétan 45-60 percen át biciklizünk. Csoportos órákban általában szerintem könnyebb pörögnünk és könnyebb belerázódnunk ebbe, mert konkrétan mások is motiválnak. Egy közepes tempójú edzésen akár 500-600 kalóriát is elégethetünk óránként, a profiknál pedig 900-1000 kalória is összejöhet. Na hát ez csábító. Egy biztos, ha valakinek a kalóriaégetés most az elsődleges, akkor én kipróbálnám a spinning vagy a procycling csoportos órákat. Ez az én ajánlatom, de az ötleteket, tippeket várom, akár Viberen vagy SMS-ben 0630 30 30 380.

0: Munka után és suli után haza kísérlek téged. Balesetről most épp nincs infóm, viszont torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé több szakaszon is. Tatabányánál a kiépített terelésnél, valamint Óbarok és Bicske között, főként a külső sávban. Aki személyautóval közlekedik és Budapest az úti célja, érdemes az átterelt belső sávot választani, tehát torlódás van az M1-esen Budapest felé, konkrétan már Tatabányától. Komáromban pedig az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák még ma is. Itt csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat, valamint a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személyautóval, valamint a teherautóval közlekedőknek kerülniük kell a Monostori híd felé. Mindez tehát Komáromban, az Erzsébet hídnál, ahol aszfaltoznak. De várom a további közlekedési infokat az egész országból. Dolgozzunk össze, és adj hírt Bonyhádról, Hajdúböszörményből, Fegyvernekről. Hívja 061-759-6060-on. Én veszem fel a telefont, és dolgozzunk össze ma délután is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió. Azt mondtad, hogy

4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja,

0: Csepa, Joci, Origo, a Petőfi Rádióban minden magyar. Szeptember 3-án Hilda névnapján. Köszönsd őket rajtunk keresztül. Add meg a telefonszámukat, én pedig felhívom őket. Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánság műsor, de addig sem maradunk zene nélkül. Holnap péntek, mindjárt itt az Animal Cannibals dala.
1: Péntek az én napom, a testem a zenére hangolok, meg egy jó italra, amit szürcsölök, minek is kéretem,
2: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a nyáriasan meleg idő, visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Sokan haladnak az M1-esen a főváros felé a Komáromi csomópont és a Tatabánya között, valamint Szárliget térségében. Mindkét helyszínen lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező dolgozókat is. A kötelező tagságot az előző kormány szüntette meg 3 évvel ezelőtt. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be szintén a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón közölte, a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. Emellett 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére fordítanak. Felfüggesztett börtönre ítélték a Kállói idős otthon vezetőjét, mert többször is pénzt vett le az egyik elhunyt lakóbank számlájáról. A vádlott összesen 1,3 millió forint kárt okozott az örökösöknek. A bíróság a 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetés mellett 325 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott. A Kállói idős otthon elbocsátott vezetőjét 2,5 évre eltiltották a szociális gondozástól. Az ítélet nem jogerős.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 14-19, napközben 28-33 fokra számíthatunk.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 óra után is szemünk a pályán, hogy a vezetés közben hallgatsz minket, akkor folyamatosan mondjuk a közlekedési infokat, te élvezd az utat és a zenét. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Animal Cannibals péntek ezzel nyitunk, de játszom mindjárt abban a Halúziána és Jumó Dedi egyes zenét is.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: times roll. Let a good times, let a good times, let a good times roll.
1: A Petőfi Rádióban hallasz egész nap magyar zenét.
2: Itt vannak a hazai kedvenc.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Többen kérdezték, hogy milyennek a dalnak a címe. Például Laci írt Viberon, hogy Hello Tommy, többször elkaptam már nálatok, de milyennek a számnak a címe? Sofia és a Kart, egy feltörekvő énekesnő, aki egyébként a TikTokon is hódít. Sőt, ezzel a dallal már a Petőfi Rádiós lágerlistáját is meghódította.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Balesetről nincs infóm, ugyanakkor több helyen munkavégzés van. Például az M3-ason aszfaltoznak Budapest felé Bag és 60 között, a 47-es, valamint az 53-as kilométer között, illetve Gyöngyös térségében a nyugati csomópontnál új terelést építettek ki. Emiatt, aki Gyöngyösre tart, ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani Gyöngyösre. Mindez tehát az M3-ason. Az M5-ösön a Kecskeméti, illetve a Lajos-Mizsei csomópontok között sávelhúzásos terelés lassítja a haladást, főként a Budapest felé vezető oldalt a külső sávot lezárták, a forgalom pedig a belső, valamint az ellenkező oldal belső sávján halad, emiatt minimálisan, de lassul a forgalom, tehát az M5-ösön Kecskemét és Lajos-Mizse között, távolabb pedig Kunszállás és Kecskemét között cserélik a szalagkorlátot, a 95-ös, valamint a 102-es kilométer között, a napközbeni idősávban kell minimálisan torlódásra készülnöd, mindez tehát Kunszállás és Kecskemét között. Az M31-esen pedig az M3-as felé Nagy Tarcsa térségében javítják a betonelemeket, a külső sávot lezárták. Az M31-esen az M3-as felé Nagy Tarcsa térségében. Várom a további közlekedési infokat is. Az egész országból dolgozzunk össze agyhírt Rakamazról, Csákváról, Pápáról. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Ilyenkor a párzás időszakban a gímszarvasok viselkedése is megváltozik. Többet mozognak, kevésbé óvatosak, és olyan helyeken is felbukkanhatnak, ahol konkrétan ritkábban találkozunk velük. És az idei szezon hivatalosan is elkezdődött, mert bőgnek a gímszarvasok, ami autózás szempontjából különösen fontos, mert mostantól hetekig fokozott vadmozgással kell számolnunk. A legnagyobb kockázatot egyébként hajnalban és alkonyatkor jelentik, így a rendőrség arra figyelmeztet ebben az időszakban, hogy az állatok kevésbé óvatosak, váratlanul futnak ki az útra. Ráadásul a szarvas a fényszóró láttán nem feltétlen menekül el. Egyébként átlagosan napi több mint 20 nagy vad pusztul el úgy Magyarországon, hogy gépjárművel ütközik. Szóval légy nagyon óvatos, figyelj az útra, az utat figyeld és minket hallgass! Útközben pedig elkísér a Follow the Flow és Tídeni vadi újdala. Rendben lesz, itt a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Hallgatóink a szemeink, mint ahogy mindig ma is együtt vagyunk, dolgozzunk össze, várom a közlekedési infokat és mondom is ezeket. Balesetről most nincs hírem, viszont az M44-esen Kunszentmárton térségében csomópontot építenek ki. Az 59-es, valamint a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sávjárató. Minimálisan lassul a forgalom, tehát az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében, ahol csomópontot építenek. Az M6-oson Pécs felé a Pécsvárad Vémén csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös, valamint a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik, így sebességkorlátozás van, mindez tehát az M6-oson a 175-ös, valamint a 177-es kilométer között Pécs felé aszfaltoznak, a fővárosban pedig erős a forgalom a Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, illetve a Szél Kálmán tér környékén, de hogyha van balesetről, fennakadásról infód, várom az egész országból, Hajdúböszörményből, Tokajból, Balatonkeneséről, hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: És hogy milyen dal esne jól út közben? Várom, hogy elmond, hiszen kezdődik 7-kor a kívánság műsor, a kívánság vonal 061-759-6060.
2: Soha nem veszi fel a telefont, és mindig lenyúlja legjobb ruhámat, én meg napokig keresem a fák között az őszi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Itt a hallott pénz, és az ugyanúgy hallasz. Hét után pedig te mondhatod meg, hogy melyik dal legyen a következő. Kezdődik a kívánság műsor. Várom az üzenetet 06 30 30 30 380. Orsi választotta az első dalt, a kislánya kedvence Király Viktor. Így nektek szól mindjárt, talán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
5: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Marad a nyáriasan meleg idő, 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét januártól. Már októberben béremelésre számíthatnak az oktatást, nevelést segítő és a szociális ágazatban dolgozók.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
6: Szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt az M1-esen a főváros felé, Tatabánya és Szárliget között. A terelésben főként a külső sávban tapasztalható lassulás, aki személyautóval utazik és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: 10%-kal megemeli a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét a kormány januártól, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a járandóságot a 65 éves korhatár elérésétől az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is. Ezt szintén a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Szűkíti a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának jogköreit a kormány. A szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy döntés született a hatóság koncessziókkal kapcsolatos feladat és hatásköreinek megszüntetéséről. A szervezethez tartozik egyebek között a szerencsejáték, a trafik és a bányafelügyelet is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Kellemes csütörtök esti rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. A sérülésből visszatérő Habib Mágyát és az új igazolásait is nevezte a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga alapszakaszára. Az előző idén szinte teljes egészében kihagyó középpályáson kívül a nemrég szerződtetett szlovák Matusz Beró és a szerbe Vejko Birmančević is bekerült a névsorba. A Magyar Kupa győztes zöldfehérek ma este a labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott mérkőzésen Győrben vendégeskednek, a címvédő Eto otthonában. A találkozót a Nemzeti Sport Rádió teljes egészében közvetíti 7:30-tól. A szlovén Jakob Omerzel nyerte a Vuelta országúti kerékpáros körverseny mai hegyibe futós 12. szakaszát. Walter Attila 20 esztendős csapattársa szökésből ért haza, és az első etap sikerét ünnepelhette 3 hetes viadalon. Walter a szakaszt az 51. helyen zárta, összetettben pedig 3 pozíciót javítva a 41. A piros trikóért folyó versenyben Erik Mász növelte előnyét, és 1 perc 45 másodperccel vezet Primož Roglič előtt. 77 éves korában elhunyt Martos Győző, 34-szeres válogatott labdarúgó, az FTC örökös bajnoka, aki 2 világbajnokságon szerepelt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok és északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 14-19, napközben 28-33 fokra számíthatunk.
2: a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Király Viktor Rán ma, ezzel indul az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban, de várom a folytatást, hogy mit hallgassunk és kinek játszom. Hívja 061-759-6060-on. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, 9-ig számíthatsz rám.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

0: 06 1 759 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Kisné Kriszi vagyok Fehérvárról.
2: Szia.
3: Dánielfi Gergőtől szeretnék kérni egy számot.
2: Dánielfi Gergő, persze, természetesen.
3: Igen.
2: Ő a nagy kedvenced?
3: Jó. Igen, igen, szeretjük nagyon, Gerit.
2: És voltál már koncertjén?
3: Ajaj.
2: Első sor?
3: Már kicsit sokszor is. Körülbelül igen.
2: Na, ez, mikor volt az utolsó koncertélményed?
3: Budapest Park.
2: Melyik volt az a szám, amire a legnagyobb buli volt?
3: Hát igazából szerintem az összes szám nagyon-nagyon jó, nagyon mindenki, és iszonyatosan jót lehet velük tombolni.
2: Mit szólsz mondjuk a Mamma Mia-hoz?
3: Teljesen tökéletes a Mamma Mia.
2: Akkor ezt játszom neked most a Petőfi Rádióban. Vigyázz magadra!
3: Nagyon szépen köszönöm. Szia-szia!
2: Mást is szívesen meglepünk, ez a kívánság műsor 9 óráig, hogy te mit hallanál szívesen vacsi közben. Várom, hogy

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Jó estét kívánok, Tamás. Dobos Csaba vagyok Rudabányáról.
2: Hello, szia Csaba. Hello, Rudabánya. Milyen az idő nálatok?
3: Halló, de nemrég picit szemelkedt az eső.
2: Végre.
3: De csak egy nagyon picit, meg a port sem vert el az útról.
2: Hát lassan, már ennek is örülni kell.
3: Így van. Összeken csinálni egy számot 8 óráig?
2: Aha. Csinálok neked számot. Kinek szeretnél számot küldeni?
3: Baby Jane-nek.
2: Kinek?
3: Baby Jane-nek.
2: Baby Kate-nek. Oké. Okay. Ki a Baby Kate? A keresztnevét elárulod?
3: Nem mondom, meg úgy is tudod, hogy ki az. A gombos örözőbe megy.
2: A dalmának, ugye?
3: Úgy bizony. Úgy, ahogy tudod.
2: Jó, beugrott. Igen. Meg volt a jelszó. Akkor dalmának valami játszom a dalt. Üzensz neki valamit?
3: Hogy reggel 9-kor ott ezek.
2: Akkor te leszel a nap első vendége, vagy nem tudom hánykor nyit, de te akkor ott kezded a napot.
3: 9-kor itt.
2: Akkor te már 8:58-kor ott leszel.
3: Hát, valószínű.
2: Köszi, hogy hívtál.
3: Jó van.
2: Hello. Oké,
3: szia. Köszi, szia.
2: Blaha Luisiana, ha élni felejtek, ezt tol most a Petőfi Rádióban a kívánság műsorban. Van hozzá üzenetem is, ugyanis Ágotától kaptam Viber-t, hogy rajtunk keresztül szeretném megajándékozni a keresztanyukáját, Nikit, a születésnapodon. Isten éltessen!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, jó estét.
2: Szia, én Tomi vagyok, és te?
3: Krisztófnak hívnak.
2: Hello, Krisztóf.
3: És szeretnék kérni egy zenét a Carson Comától.
2: Aha, kinek szeretnél a Carson Coma dalt?
3: Hát a családomnak, meg a barátaimnak.
2: Aha, együtt utaztok most éppen a többiekkel?
3: A anyukámmal, meg a tesómmal.
2: És honnan, hová mentek?
3: Pilisvörösvárról Esztergomba.
2: Uh-huh. Suliba voltál ma, vagy mit csináltatok?
3: Nem, fogorvostól jöttünk.
2: Jaj, és mi volt?
3: Semmi.
2: Egy ilyen rutinvizsgálat, vagy fogkőleszedés?
3: Igen.
2: Tehát ilyen lájtos?
3: Csak rutinvizsgálat.
2: És minden oké?
3: Igen, igen.
2: Na látod, milyen jó, hogy minden évben ellátogatsz a fogorvoshoz, mert így akkor tényleg kiszűrhetőek ezek a problémák, hogyha nem véletlenül mondják, hogy évenkénti egyszer el kell menni egy ellenőrzésre. Na hát örülök, hogy minden oké, én pedig akkor a Carson Coma a hobbi hajótöröttet játszom nektek itt a Petőfi Rádióban.
3: Jó, köszönöm.
2: Én is köszi, szia!
3: Hello!
2: Ki lesz a következő? Hívd most!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kedd most kedvenc magyar zenét.
2: Misi írt nekünk, hogy szalonnát sütnek a családdal, Bencének, a kisfiának, valamint a feleségének, anyának szeretnék küldeni a következő dalt, és elmondani nektek a rádióban is, hogy mennyire szeret titeket. Jó vacsit, jó étvágyat nektek. Angéláik palacsintát sütnek, mert a kislánya Lili éppen azt kívánja, úgyhogy nektek is játszom a következő dalt. Zsófi is csatlakozott hozzánk, hogy edzésről tart hazafelé, és saját magának választotta a kedvencét, és néhány másodperce kaptam üzenetet Lajostól, aki egy tangcsapda zenét szeretne küldeni az édesapjának, Péternek, akinek ma van az 50. születésnapja, de hétvégén lesz majd a nagy családi ünneplés. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig! Tangcsapda, ez az a ház! Ezzel köszöntjük az ünnepeltet a Petőfi Rádióban, de mást is szívesen meglepünk, akár a névnapos Hildákat, vagy a kollégádat, a munkatársat. Ír vagy hív!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. Itt egy újabb üzenet. Szia, boldog születésnapot kívánok a legidősebb nővéremnek, Sallai Móninak. Üdv, Tiszacsege Nagymajorból, Sallai Viki. Szóval kedves Mónika, Isten éltessen téged! Ezzel a dallal köszöntünk mindjárt. Rúzsa Magdi, hazatalálsz!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: Mostani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram, tolle trapista sajt az önkiszolgáló pultba. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémánt liga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a nyárjasan meleg idő. Már októberben béremelésre számíthatnak az oktatást, nevelést segítő és a szociális ágazatban dolgozók. 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét januártól.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-esen a főváros felé továbbra is erős a forgalom, emiatt szakaszos torlódások alakulnak ki Tatabánya és Szárliget között. A kiépített terelésben főként a külső sávban tapasztalható lassulás, aki személyautóval utazik és Budapestre tart, az átterelt belső sávot érdemes választania. Aki bármi rendkívüli lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. 10%-kal megemeli a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét a kormány januártól. Ezt szintén a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón közölte azt is, hogy a járandóságot a 65 éves korhatár elérésétől az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. Megvizsgálja a büntető eljárások elhúzódásának okait a kormány. A szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely érdemben rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, minden eszközt biztosítanak a bonyolult gazdasági korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények feltárásához is. De a gyorsítás nem értheti a hatóságok függetlenségét, a tisztességes eljárást vagy a jogorvoslati jogot. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövidtávú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Booking-on, amiből csak nem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adótól esik el az állam és a főváros.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a nyárjasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, ma szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 14-19, napközben 28-33 fokra számíthatunk.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 8 után is folytatjuk. Itt az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Vacsi mellé, lazuláshoz, munkához, vezetéshez, hogy neked melyik dal esne jól. Várom, hogy hívj. Pötyök be a 061-759-6060-at, és nyomd rá a hívásgombra. Indulunk.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

Néhány hullám messze, sodor el a parttól. Megfogadtam sokszor, máshogy lesz holnaptól. Engedem, hadd menjen, elárulok valamit. Aki fontos, megvár, a többi úgyse marad itt. Mi valódi, mi nem, és mi hamis, meg az igaz. Vidám állarc helyett inkább egy őszinte grimasz. Én

0: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Én vagyok az, aki szeret.

0: Manna Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 061-759-6060 a kívánság vonal, Olivéra vonalban. Nálatok mi a program?
3: Osztálykiránduláson voltunk Pécsen.
2: Na és mit csináltatok? Mit néztetek meg?
3: A Zsolnay negyedet meg körülnéztünk csak.
2: Aha, és ilyenkor, amikor szabad program van, akkor egyébként merre bandáztok, hogy hová ültök be a srácokkal?
3: Hát itt csak jártuk a város.
2: Most pedig úton haza, akkor elkísérünk titeket. Kösz, hogy csörögtél! Köszi. Nem lövünk mellé. Levél, ez szól a Petőfi Rádióban, de nem csak nektek, Nono is írt nekünk, aki Attilának a párjának üzenné, hogy imádlak, és nem sokára látjuk egymást. Ezzel a dallal összekötünk.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Csörgünk, hello!
3: Szia!
2: Szia!
3: Andi vagyok, éppen megyünk haza edzésről.
2: Milyen edzésen voltatok, Andi?
3: Foci edzésem.
2: Milyen volt?
3: Jó volt.
2: Formában voltál?
3: Igen, mondhatjuk úgy is.
2: Na, és akkor jött egy új csapattag?
3: Igen.
2: Akkor ez ilyen csajos foci, tehát akkor csak csajok vagytok ebben a csapatban, jól sejtem?
3: Igen.
2: Mióta jársz egyébként edzeni?
3: Másféle.
2: Akkor most utazás közben hallgattok minket?
3: Igen.
2: Na, akkor hajrá, a következő zene most a tiétek.
3: Oké.
2: Okay. Köszi, hello.
3: Ja.
2: Bogi Viber üzenetet küldött nekünk, hogy kint lazulnak a barátnőjével a jacuzziban, így Vanessának szeretnék küldeni a kedvenc kaukázus dalát. Ez az élet! Éljétek meg a nyárvégi pillanatokat! Kaukázus, tartós béke, ez következik. Hol máshol, mint a Petőfi

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Zsani írt nekünk, szia Tomi, 90 perces edzésről tartunk hazafelé a legjobb barátnőmmel, Viviennel. A következő számot neki szeretném küldeni, és üzenem, hogy megcsináltuk. Jár a taps! Gratulálok nektek, csak így tovább, irigykedem. 061-759-6060 a forró drót. Te következel?
3: Itt Janka.
2: Szia Janka. Kinek szeretnél ma este zenét küldeni?
3: Ma az anyukámnak szeretnék.
2: Üzelsz anyának valamit?
3: Annyit, hogy szeretem őt nagyon.
2: Oké, akkor meglepjük anyát itt a Petőfi Rádióban, jó? Köszönöm, hogy csörögtél.
3: Köszi, szia.
2: Mesélt nekünk Viberen, hogy lakásnézésből, albinézésből tartanak hazafelé Debrecenből Nyírbátorba, és két csoportársának, Viviennek és Annának választotta a következő dalt. Nagy sikeres volt a lakásvadászat? Hipnózia habok, ez következik a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban. Ez a

0: 0359 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: De most üzeneteket olvasok, amelyek a 0630303380-ra érkeznek. Például Kata írt nekünk, hogy ők egész délután egy kertészetben hallgatnak minket, leltároztak nemrég, most végeznek, és a csapatnak szeretnének köszönni a sok-sok segítséget. Orsinak, Vikinek és Tamásnak választotta a következő dalt. Csatlakozott a műsorhoz Gergő is, ők is dolgoznak egy benzinkúton. A kolléganőjét, Juliannát szeretnék köszönteni, ugyanis tegnap volt a születésnapod, de ma dolgoztok együtt, úgyhogy Isten éltessen téged, és leadta a rendelésed, hogy melyik dal a kedvenced. Így ezt szól most. Kovászki meg a Vega, amire szültek.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most kedvenc magyar zenét.

kötekedsz, nem veszem észre direkt, hogy zavosz a cízem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Alexa üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki a legjobb barátnőjét, Renit szeretnék köszönteni a születésnapodon. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, és jó ünneplést kívánok majd nektek. 9-kor kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap délután lesz, majd holnap este lesz a Petőfi Rádióban. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a nyáriasan meleg idő. Már októberben béremelésre számíthatnak az oktatás, nevelést segítő és a szociális ágazatban dolgozók. 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét januártól.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik hát. A személyautóval és tehergépkocsival közlekedőknek az 1-es és 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. 10%-kal megemeli a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét a kormány januártól. Ezt szintén a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón közölte azt is, hogy a járandóságot a 65 éves korhatár elérésétől minimum 120 ezer forintra növelik, az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára. A kormány szóvivő közölte, erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. Az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát a januári szinten rögzítik. Köböl Anita emlékeztetett, hogy a kormány megduplázza a szociális tüzelőanyag program keretét. A következő szezonban 5 milliárd helyett 10 milliárd forint lesz erre a célra. A kormány korábbi döntése szerint a tűzifa áfája szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken. Országos erdőtelepítési és fásítási programot jelentett be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy az idén kezdődő 2030-ig tartó időszakban több 10 milliárdos értékben vissza nem térítendő támogatást biztosítanak új erdők telepítésére, vízparti sétányok fásítására. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő webáruházakra figyelmeztet a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az oldalakon étrendkiegészítőket kínálnak, és ismert egészségügyi intézmények arculatát, valamint szakemberek hamis ajánlásait felhasználva próbálnak bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig érdemes ellenőrizni az eladó és a kínált termékek hivatalos adatokat.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 14-19, napközben 28-33 fokra számíthatunk.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában beszélünk majd többek között operettekről, musicalekről, és szóba kerül majd Shrek is. Peller Károly színész és rendezővel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, elsősorban a zenés darabok, úgy mint operettek világában, de azért a prózai darabokat is behozzuk, és már itt ül velem szemben a stúdióban. Peller Károly, színész, rendező, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Azért mondtam, hogy behozzuk a csak prózai darabokat, mert feltűnt az életedben ez is. Egyszer csak sok-sok év után te, akit úgy ismerünk, hogy bejön, és akkor mindenféle táncos, komikus mozdulatokat hajt végre, nyakadba vettél egy olyan feladatot is, hogy akkor adjuk a zenét.
2: Hát ez így jött magától. Lett felkérés, hogy játszok benne, lett felkérés, hogy rendezzek prózai előadást, úgyhogy ez így egyszer csak így alakult, szerencsére.
1: Igen, de az tök más. Tehát, hogy az, aki abban szocializálódott, meg úgy nőtt föl, bármennyire is vendéglátóiparit végzett, hogy akkor én majd itt néha két vicces mondat között énekelek egyet, aztán egyszer csak ezt ki kell hagyni belőle, ott azért másképp kell gondolkodni a színésznek a színpadon, vagy a rendezőnek a nézőtéren, amíg rendez.
2: Igazából igenis, meg nem is. Tehát, hogy az éneklés az tulajdonképpen ugyanaz, mint a prózamondás, csak máshogy. Tehát avval is érzelmeket fejezünk ki, meg gondolatot kell átadni, csak más kifejezési forma. Én mindig ezt szoktam mondani.
1: Ami hozzád közel áll, az alapvetően a színház, vagy a színházon belül az operett?
2: Nem, illet... a színház. Abszolút a színház.
1: Akkor nem kell különböző műfajokat, zsánereket idehozni.
2: Nem, és most hát tényleg a operett mellett music, sőt, hát azt kell mondanom, hogy most jelen pillanatban sokkal több musicalt és prózát játszom, mint operettet. Tehát, hogy most az operett a legkevesebb az életem. Nyilván nagyon sokat járok fellépni, de mint színházi darabban, vagy színházi műfaj, az a legkevesebb az életemben.
1: Ez egy későbbi topik lett volna, de hogyha már behoztad, akkor foglalkozzunk ezzel, hogy te, akit úgy ismertünk meg az elmúlt évtizedekben, hogy akkor az operett játszás Fellegvárában ott hozza ezeket a szerepeket, hogy nem tolódott el neked kicsit az életed az elmúlt években az operettek irányából, a musicalek irányába. De... Évről évre, hónapról hónapra, hétről hétre kint vagy Londonban is, nem az operetteket nézed.
2: A musical rajongóságom, hú, de szép szó. Ez évtizedek óta tart. Tehát, hogy én alapvetően, amikor elkezdtem színházzal foglalkozni, mert hogy ilyen színi stúdióba járni, akkor körülbelül a második, amiben jártam, az egy musical stúdió volt. De nem azért, mert musical rajongó voltam, hanem oda vitt el a nagymamám. És akkor kezdtem megismerkedni musical műfajával, úgyhogy én nagy musical rajongó voltam már 16-7 éves koromban is. És hát ez meg is maradt. És tényleg sokat járok ki Londonba.
1: A kettő között azért van némi különbség, bármennyire is mind a kettő zenés színház.
2: Persze.
1: Azért, hát nem némi, borzasztóan nagy különbség. Igen. Hogyha veszünk egy ilyen hungarikum műfajt, mint az operett, meg veszünk egy ilyen viszonylag fiatal, friss műfajt, mint a musical, nagyon sok mondandóban, látványban, mindenben is.
2: Hát ez már csak a keletkezés története is, ugye az operettek nagy része azok a világháborúk környékén születtek, tehát egyfajta boldogságkeresés van mindig bennük, és leginkább a szerelemről szólnak. A musicalek pedig valahol, jó, ez nyilván nagyon általánosítás lesz, de az önmegvalósításról. Tehát még a Jézus Krisztus szupersztár is az önmegvalósításról szól, nem beszélve az Evitáról, és hát még nagyon sokat sorolhatnék. És hát nyilván egy másik kor zenéje, ami a különbség még a két műfaj között. Meg, amit Szinetár tanár úr mondott egyszer, hogy az operettben az az érdekes, hogy ott mindig van egy plusz szereplő, a néző. Tehát az összes többi műfajt leginkább úgy játsszuk, mint egy négy fal közé lennénk szorítva, és az egyik falon kukucskálna be a néző, és az operettnél van az, hogy nem felejtjük ki belőle, hogy ott a néző. Tehát, hogy egy kicsit neki is játszunk, be van vonva, pontosan tudjuk, hogy mikor fog nevetni, és kell is tudni.
1: A be van vonva az jelenti, vagy jelentheti azt, hogy akkor néha kiszólunk neki?
2: Abszolút.
1: Ezt megengedheti magának az operett?
2: Az operett abszolút, igen. Meg, hogy egy kicsit reflektáljon a mára. Aha. Tehát, hogy nem tudom én, amikor a Mágnás Miskában játszottunk a Peller Annával, akkor az Anna épp megnyerte a volt férjével egy televíziós vetélkedőt, és akkor én megengedhettem magamnak azt, hogy azt mondtam, hogy ne nyomulj el annyira, Marcsa, nem vagyunk mi annyira nyerőpáros. És nyilván ezt akkor mindenki értette. Ma már nem mondanám be, mert egyrészt nem játszok a Mágnás Miskát, másrészt meg már távol kerültünk ettől.
1: És az is van még a kettő közötti különbséggel kapcsolatban, ha egyáltalán tehetünk ilyen módon különbséget, hogy az operettnél az ember tudja, hogy mire számít. Mert manapság is születnek operettek, de mindenki a klasszikus operetteket vágyja, és tudja, hogy...
2: Szerencsére azért nem olyan sok születik, szerintem ez nem is kell, hogy szülessen ma operett. Nyilván előfordulhat, hogy születnek zseniális.
1: A fejlájék írtak Lesmer operettet azért.
2: Hát, igen.
1: Ez nem olyan operett, mint a Csárdás királynő.
2: Én azt inkább Klezmer musicalnek hívnám, vagy egy jó Klezmer zenés előadásnak. A Mennyasszony tánc egy zseniális darab, amit fejlájék írtak, tényleg nagyon szeretem. De operettet keveset írnak. A legutóbb, amit én láttam jó operettet, az a Katona József Színházban volt, a Virágos Magyarország. Az tényleg egy zseniális, és tényleg minden ízében operett volt. Szerintem nem kell operettet írni. Nagyon sok jó operett van, elő kell venni azokat.
1: És pont erre szerettem volna utalni, vagy valami hasonlóra, hogy ott az ember tudja, hogy mire számíthat, mert azok benne vannak valamilyen szinten mindenkinek a fülében, a fejében. A musicalek világa viszont az olyannyira szerteágazó, hogy napról napra születnek.
2: Abszolút.
1: Mindenkinek az életéről, rajzfilmekből, animációs filmekből, Michael Jacksonból, mindenki.
2: Igen.
1: Operettek, musicalek. Michael Jackson operett, hello, micsoda elszólás.
2: Majd kitaláljuk. Valóban így van, meg hát az operettek tulajdonképpen egy ilyen happy end műfaj, tehát mindig azt szoktam mondani, hogyha ilyen filmes műfajhoz kell hasonlítani, akkor a romkom, romantikus komédia, hogy pontosan tudod, hogy a főszereplők valami kis ügyetlenség révén összejönnek, aztán valami bekavarás révén kicsit megharagszanak egymásra, de a végén összejönnek. Hát az operett az tök ugyanilyen, csak zenével.
1: Azért a musicalek nagy része is ilyen ám, hogy ott egyébként ott is van boldogságkeresés, meg ott is alapvetően próbál valahogy happy endé alakulni a történetnek
2: hát,
1: a vége.
2: Nem mindegyik, mondjuk.
1: Jekyll és Hyde.
2: Az happy endes?
1: Nem, az nem, az nagyon nem.
2: Azért. Szóval most így elég kevés happy endes musical tudnék. Nyilván van egyébként persze.
1: Jég van is.
2: Hát jó, igen. Tulajdonképpen igen, bár ott is van egy ilyen, akiről azt hiszük, hogy a jó fiú, aztán a végén kiderül, hogy ő a rossz fiú. Tehát, hogy, de az is inkább egy ilyen tehát önmagad keresése. Inkább szól arról most a Jégvarázs is, hogy a két lány megtalálja saját magát, mint hogy a szerelemről.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Peller Károly, színész, rendező, előadó művész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Nézd!

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Peller Károly, Peller Karesz, színész, rendező ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Ja, örülök, hogy itt lehetek.
1: Operettekről, musicalekről beszélgettünk, hogy mi a különbség a kettő között, van-e hasonlóság, stb. És említetted, hogy te mindig is, már gyerekkorodban musical rajongó voltál, a nagymamád ilyen előadásokra is vittél, meg hallgattatok, stb. Aki úgy indul neki ennek a szakmának tiniként, hogy musical rajongó, az hogy keveredik bele ennyire az operettek világába?
2: Véletlenül. Ebbe a stúdióba, ez a Ferencvárosi Musical Stúdió volt, amit egyébként a legendás házaspár Csányi László és Botka Valéria vezettek, akik a rádió énekkarának voltak, meg az opera énekkarának a vezetői. Ott ez egy musical stúdió volt, de jött egy énektanár, aki elkezdett operetteket is mutogatni nekünk, és ez nekem így megtetszett, ráadásul rájöttem, hogy van otthon egy csomó operettlemezünk, és akkor elkezdtem meghallgatni őket, hát nyilván először az ilyen táncos komikus szubrett dalok tetszettek, mert azok olyan vidámak voltak, a nagy áriákat azt úgy mindig megugrottam egy kicsit, és aztán így valahogy elkezdtem operetteket is nézni, meg akkor hát akkor rengeteg zenés tévéjáték volt a televízióban is, tehát hogy azokat azt mondom, minden pénteken volt a zenélő filmkockák, és ott hol amerikai musicaleket, hol magyar ilyen zenés játékokat vagy operetteket adtak, és valahogy így beleszerettem, meg hát valahogy a műfaj talált meg engem, hogy ebbe tudtam így ilyen önazonos lenni, azt hiszem.
1: Elvégezted a megfelelő iskolákat, aztán jöttek majd a különböző szerepek. Az első, meg van még a legeslegelső, emlékszel, amikor kijöttél, még ott volt rajtad a tojáshéj az iskola falaiból, és akkor azt mondták, hogy Károly, akkor ez lesz az öné, és akkor ezeket a szövegeket, meg ezeket a dalokat kell
2: elmetenni. Hát ha operetre gondolsz, akkor az a Csárdás királynő Bónia volt, tehát hogy én egyből a leggel kezdtem, igen. Ma visszagondolva, hogy mennyire fiatal voltam. Egyébként az a vicc, az pont a Szendi Szívűvel szoktuk ezt beszélni, hogy amikor az ember már mindent tud a szakmáról, hogy lesz jó táncos komikus, tehát táncfelkészültségbe, énekfelkészültségbe, prózai, meg gondolat, meg minden, vagy jó szubrett, addigra pont kiöregszel a szerepkörből. Mert ugye fiatalan a lendület, az iszonyatosan fontos. Egy táncos komikus szubrettnél, hogy nagyon jól táncolnak, meg olyan cukik, meg felrobbannak a színpadon, de aztán amikor már ez hozzá párosul a tudás is, a sok-sok év alatt, ami összegyűlik, addigra pont kiöregszel belőle.
1: Nagy melléfogások voltak egyébként a sok-sok év alatt, amíg te operetteket játszottál. Úgy értem, hogy melléfogások, hogy bármilyen malőr a színpadon. Elfelejtetted, rosszul fogtad meg a partnert, vagy mást kezdtél el énekelni, akármi.
2: Az, más éneklés az volt, mert a Csárdás királynőnek játszottuk egy időben egy olyan verzióját, amiben újra voltak fordítva a dalszövegek. És hát nyilván a régi dalszövegekkel jártam fellépni, és a színházban pedig az újakat énekeltem. És mondjuk ez a Jaj, cica esetében nagyon más volt, tehát ezt két külön dalnak tudtam kezelni, de a lányok angyalok, az nagyon hasonlított a kettő egymásra, és iszonyatosan kellett koncentrálni, ne roncsam el, és hát volt valami fellépés, ahol nem is tudom, már mindent énekeltem. meg volt egy nagyon vicces, a Kék Kovács Marával beszélgettünk pont egy fellépése menet, hogy a terongyos életnek a német szövege mennyivel többet mond, és akkor így lefordítottam neki németből magyarra, és akkor mentünk a fellépésre, megszólalt az előzene, és nem jutott eszembe magyarul, csak németül. Viszont hát ugye magyar közönség előtt léptünk föl, úgyhogy ott azt hiszem improvizáltam egy ilyen szöveget, mert ugye Zajdne üs, kicsilány, édesüs, így van magyarul, és akkor én kislány, nézd, van itt férfi elég, egyik rút, másik szép, de van százféle még, tehát ott írtam egy dalszöveget igazából hirtelen.
1: És olyan volt, hogy valami, nem tudom, abszolút kimaradt blackout van, és akkor ott álltál a színpadon, az Oswald Marika vagy a Kék Kovács, a bárki melletted, és te meg ott állsz, és a műfaj, az operett műfaja megengedi azt, hogy akkor itt valami vicceset beletegyél, mint ahogy egyébként ott kitaláltál egy szöveget, de hogy amikor az ember gondolkodik, hogy hol vagyok, honnan jöttem, mit kell csinálnom?
2: Nem annyira szokott lenni. Idegen nyelvű előadásnál volt olyan, de az se én voltam, hanem a Marika. A Marikával Olaszországban játszottuk a Vígözvegyet, olaszul. Marika volt a jelenetben rendezve, hogy Marika bedönt, megcsókol, még elég mond két mondatot, és elindul a szám. És a Marika bedöntött, csókolt, majd elmondta a két mondatot, és elindult a szám, és kijöttünk a számot, és mondom, Marika, ez mi volt? És mondta, nem jutott eszébe a szöveg.
1: Neked most van még operett az életedben egyébként? Pár hónappal ezelőtt láttam mindenféle posztokat, mindenféle közösségi oldalakon, hogy akkor itt játszottam most egyet, utoljára.
2: Igen. Hát egyébként van fellépés, tehát hogy a falunapok meg ilyesmi az van. Az Operett Színházban nem annyira. Ott igazából azt hiszem két operettben játszom, és egy musicalben most a jövő évadban, mert van, ami lekerült a műsorról. Nagyon keveset. Hát most 28, azt hiszem a 29. évadomat fogom megkezdeni az Operett Színházban.

0: együtt.
1: És merre sodor az élet téged, az Operett Színházon túl?
0: Hát játszom változatlanul a Karinthy Színházban, a Tanár úr kéremben, a monodrámám a Latabárné fia, játszom a József Attila Színházban, a Macskafogóban és a Shrekben. Shrekket nagyon-nagyon szeretem, a többit is nagyon szeretem, de a Shrek az így életem egyik legfontosabb szerepe, azt kell, hogy mondjam. Úgyis, ahol játszom még. A Veresegy Színházban a Hogyan nevezelek című öt szereplős prózai vígjátékban. És hát sokfelé rendezek.
1: Beszélünk nem sokára a rendezésről is, meg egyéb fellépésekről, amelyek a közelmúltban megtörténtek velem szemben a stúdióban. Tehát Peller Károly színész, rendező, kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Peller Károly színész, rendező ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Hello, Shrek.
2: Hát örülök, hogy itt lehetek.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában. Itt az ideje, hogy folytassuk azzal. Említetted, hogy mindenféle színházakban föltűnsz, nem csak az Operett Színházban, és hát mindenféle rendezvények vannak, falunapot említettél, ahol egyébként szoktál operetteket, musicaleket énekelni. Hogyha például van egy Operett gála fönt a várban, akkor ott azért Peller Károly nyilván kihagyhatatlan.
2: Hát szerinted igen, de most hosszú évek után tértem vissza, ráadásul egy különleges szerepkörben, mert most a budavári palota koncerteket azt én rendeztem, de azt hiszem talán hét éve nem voltam egyébként fellépőként sem.
1: Nem volt kedved hozzá.
2: Így is mondhatjuk, de nem ez az igazság. De most nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy Vadász Dániel és Nacho Oliver fölkértek, hogy az idei műsort én állítsam össze, és én rendezzem meg, és azt kell mondjam, hogy egy nagyon jó kis gála született, nagyon jól éreztük magunkat. Én úgy láttam, hogy a közönség is ott a helyszínen, és amikor leadta a televízió, akkor a közösségi oldalon rengeteg reakciót kaptam. Hát igyekeztünk végre egy az Operett műfajához méltó gála műsort csinálni, hogy a magyar hungarikum játszásnak megfelelő nagy táncokkal, nagy akrobatikus táncokkal, szenvedéllyel teli műsort csináljunk.
1: Hozzunk össze gyorsan két témát. Az egyik az, hogy említetted már, hogy bizonyos nagy nevek azért vannak a magyar operettjátszás világában. Szendi Szilvi, Kék Kovács Mara, Oswald Marika, Peller Károly és számtalan...
2: Fisú Mónika, és sorolhatnánk.
1: Számtalan nevet említhetnék, akik az elmúlt 20 évben, 30 évben ott voltak folyamatosan a színpadon. Most azért szerintem te is látod, hogy nyilván hát időről időre bizonyos generációváltáson átmennek a színházak. Nem csak ez, hanem mindegy.
2: Át is kell, igen.
1: Na most az van, hogyha egy ilyen budavári palota koncertet kell rendezni, akkor az ember kortársakhoz nyúl, vagy hozza a fiatalokat?
2: Nagyon szeretem a fiatalokat. Ráadásul azt gondolom, hogy az operett a fiatalok műfaja. Játszóké és nézőké is egyébként az kéne, hogy legyen. Mert valahogy a köztudatban egy ilyen nosztalgikus dologként gondolunk az operettre, miközben az a maga korában is egy kortárs műfaj volt, most nyilván nem kortárs, de hogy ez a szerelemről szól, a szerelem kismerhetetlenségéről, a sok oldal, tehát hogy ez igazából nagyon a fiataloknak kéne, hogy szóljon, és ehhez az kell, hogy fiatalok álljanak a színpadon, és szerencsére van utánpontlás, tehát hogy most itt a Palota koncerten például két csodálatos fiatal művész, Tarsonyi Balázs már ismerhetik az Operett Színházból, meg Pacskó Dorkát egyébként szintén Operett színpadokról, de ő például most volt először a budavári Palota koncerten, és hát nagyszerű szubrett, én imádom.
1: Másik oldalról viszont, bármennyire is a fiatalok műfaja és a szerelemről szól, ezzel együtt azért nyilván a régi nagyok nem hagyhatók ki.
2: Nem, tehát,
1: hogy az Oswald Marikának nem tudod azt mondani, hogy Marika, te most ne gyere ebben az évben.
2: És nem is
1: vagy
2: akarná.
1: A Fisú Mónikának.
2: Nem is akar, nem egyiknek se, természetesen. Hát a közönség kedvenceket nem... Ja, hát és Kerény Miklós, Máté is újra ott volt a budavári Palota koncerten, tehát őt is úgy fogadta a közönség, mint a régi nagyokat, tehát hogy igen, mert hogy ez egy sztárműfaj, tehát a művészet, vagy az előadó művészet megfeltételezi a sztárságot majdnem minden szinten, de az operett a nagy egyéniségek nélkül elképzelhetetlen. Tehát bemegy egy operettre néző, akkor legalább egy vagy két olyan embernek kell lennie, aki bejön, és akkor úristen, itt van, akit vártam. Tehát, hogy az nagyon fontos.
1: Különleges szerepkörben, csak ebben a szerepkörben, vagy a rendező megengedheti magának azt, hogy akkor hát a Bónit én szeretném elénekelni, bármennyire is én vagyok a rendező.
2: Véleményem szerint nem engedhetné meg magának, viszont volt itt egy nyomás, amit mondták, hogy nekem is föl kell lépni. Nem, úgyhogy minimálisban, de én is előfordultam a műsorban.
1: Magadat rendezted, vagy megkérted a Danit, hogy akkor nézd már rá, hogy szerinted jó vagy nem jó? Nem,
2: voltak ott kollégáim, és akkor mondtam, hogy jó, kérdeztem, hogy jó-e így.
1: Megkaptad a felkérést, tejhatalmad volt, szabad kezet kaptál, hogy akkor kettőször, nem tudom, 1 óra 10 percen keresztül itt valaminek lennie kell a színpadon, ismered az operett irodalmat oda-vissza, akkor ezt old meg, vagy?
2: Nagyjából ez volt. Nagyjából ez volt, a szereplőkről beszélgettünk, az én koncepcióm volt, hogy ugye a 4 nagy szerepkör a Primadonna Bonvivant táncos komikus szubredből legyen egy középkorosztály, és legyen egy nagyon fiatal korosztály. Sajnos nem mindenhol úgy jött össze, hogy szerettem volna, de végül a tökéletes alakult ki.
1: Ha már arról beszélünk, hogy rendezés. Nyilván a rendezőnek van egy koncepciója, hogy akkor mit, miután, stb. De ez csak sorrendiség. Hogyha rendezésről van szó ténylegesen, a régi nagyokat, egy Fischl Mónikát, egy nem tudom, Kék Kovács Marát, stb. Akárhány nevet említhetni. Hogy rendez Peller Karesz?
2: Szépen szoktam kérni. Én nagyon hiszek a jó hangulatban töltött próbaidőben. És nem is ők. A Marikával szoktunk néha egymásnak feszülni. Igen. Vagy hát amikor máshol, mert ugye ez az én közegem. Ismerünk
1: őket. Mindig sokszor játszottál.
2: De ha más helyen rendezek, akkor az inkább kihívás. Például nemrég rendeztem Bánsági Ildikót, és akkor mondtam neki valamit, megcsinálta, és mondta, hogy de ő megcsinálna valahogy máshogy. És akkor megcsinálta, és szuper volt, és akkor kérdezte, hogy na, és melyik legyen a kettő közül? Hát én nem tudom, amelyiket te szeretnéd, mert mind a kettő Kossuth díjas volt. Hát a Bánsági Ildikó, ha nincs a színpadon is Kossuth díjas, tehát hogy egyszerűen zseniális, és akkor láttam, hogy nagyon szeretné, hogy én döntsek ebben, pedig én nagyon abban voltam, hogy amiben ő jobban érzi magát, de ez érdekes a színházban, hogy nem az számít, hogy ki hány éves, hanem itt a pozíciók számítanak. Tehát amikor azt mondják rád, hogy te vagy a rendező, és ha 20 éves vagy, akkor is az idősebb színészek, színésznők elfogadják, hogy ő a rendező, fogja megmondani, hogy mi lesz.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Peller Károly színész, rendező. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Peller Károly színész, rendező ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Köszönöm, hogy itt látok.
1: Még mielőtt az aktualitásról beszélnénk, azelőtt beszéltünk az imént a Budavári Palota koncertről, te rendezted az idén, és hogy volt egy számod is benne, énekeltél egyet, viszont szóval, hogy lehet, hogy csak nekem tűnik úgy karesz, de mintha az életed az elmúlt években, mert vannak szerepek, játszol különböző színházakban, de mintha tolódnál a rendezés irányába, nem?
2: Igen, ez nem is véletlen. Jobban kielégíti az agyamat tulajdonképpen. Nyilván, ha csak az operett műfaját nézem, akkor van ebbe egy fajta kényszer is, hiszen már nem vagyok táncos komikus. Már játszom buffó szerepeket, de azok igazából idősebb bácsik, és még igazából, ez most szerénytelen, ez még nem vagyok annyira idősebb bácsi, pedig koromnál fogva lehetnék, de...
1: Na, egy idősek vagyunk, én kérem ki magamnak.
2: Jó, csak azt szokták mondani, hogy ilyen gyerek arcom van, de...
1: És én őszülök.
2: Igen, de jó neked.
1: Nem. Mit csináljak vele?
2: Hát képzeld el, hogy egy ilyen sármos őszbácsi lennék, akkor már játszhatnám Báró Tarpat, akit a Csókos asszonyban. Szóval, hogy van ebben egyfajta kényszer is, bár közben meg a musical szerepek meg pont jók találnak, meg jókor, meg a próza is, szóval nem, az igazság az, hogy nagyon szeretem a rendezést, mert tényleg nem csak magammal, meg a saját szerepemmel kell foglalkozni, hanem mindennel. És az nagyon jó.
1: Térjünk rá arra, ami most aktuális.
2: Igen. Van egy nagyszerű kolléganőnk, Dorogi Barbara, akit egyébként ők ugye, ez a legendás Szinetár Miklós osztályba végeztek, ők többen, és én jártam a vizsgálódásaikat nézni, akkor még ilyen operett stúdiós voltam, és nagyon szerettem őket, és hát aztán a legtöbbjükkel játszottam is együtt színpadon, Barbie-val is. A Hotel Mentol volt nekem az első előadás, amiben játszottam az Operett Színházban, már úgy, hogy ki volt írva a nevem, mint szereplő. Én voltam az egyik Teddy Boy, Tubus, és Barbie volt ott az egyik főszereplő, és mi valahogy nagyon szerettük egymást már ott. És akkor én Barbie-t nagyon sok mindenben láttam, hát Pókasszony csókja, West Side Story-ban, mint Anita, ő egy elképesztően fantasztikus személyiség, és aztán volt egy pár év, amikor egy kicsit elszakadt a színpadtól, de hát az ő hangja az varázslatos, és hát az a helyzet, hogy meg kellett küzdenie, vagy küzd még folyamatosan egy rettenetes betegséggel, és hát most nyilván kezelésekre jár, elképesztően erős, de itt összefogott egy közösség, hogy őt kicsit segítsük, hiszen most nem tud fellépni, nem tudja magának biztosítani azt az anyagi biztonságot, ami szükséges ilyenkor. Úgyhogy tartunk egy estet, szeptember 11-én 19 órától a Nemzeti Lovas Színház keretein belül a Kincsen Parkban. Ezúton is köszi Pintér Tenyának, aki azonnal, ugye hát mivel Barbie osztálytársa is volt, tehát rögtön ez úgy mellé állt, és tényleg egy közösség fog össze egy szeretetből, és hát a másik nagy szervező a Szentpéteri Eszter, ugye akit műsorvezetőként ismerhetnek főleg, de hát például szokott Barbie-val együtt énekelni. De hát itt lesz Jan Zakata, Papa Dimitri Attina, a Sasvári Sándor, Buch Tibi, Tunyogi Bernadett, Kós Réka, Kertész Marcella, Gíre Csaba, Vadker Tími, Fehér Adrián, Jónás Andi, ja, az osztályfőnökük több, mint valószínű, hogy Szinetár tanár úr is el fog jönni, szóval tényleg elképesztő névsor lesz, és aki eljön, az tudhatja azt is, hogy a jegyvásárlással ezt az ügyet támogatja, és kap egy olyan műsort, amit szerintem még sohasem nem láthatott.
1: És milyen műsort? Pintér Tenyára gondolok, akkor gladiátor lesz?
2: Hát azt nem tudom, hogy ő speciál mivel fog fellépni, ezt meg csak kérdeztem tőle, de hát lesz itt operett, musical, popdalok, nagyon-nagyon színes műsor összeállítás lesz, tehát hogy tényleg lesz mindenféle. Én nem fogok lovon ülni, az biztos.
1: Mit fogsz csinálni?
2: Az biztos, hogy lesz egy jajcica, mert lesz egy csodálatos tánckar, a Budapest Táncstúdió, Bogdán Péter vezetésével, és én velük amúgy is szoktam fellépni, és gondoltam, ha már ott vannak, akkor csináljunk valamit közösen, és még a másik dalon gondolkodom, de most már minden nap rám írnak, hogy ki kéne találnom, hogy melyik legyen az, úgyhogy most már fogom szülni, nem sokára.
1: Igen. Nem. Ez lesz tehát szeptember 10.
2: 11, 19 órakor.
1: Kincsen Park.
2: Kincsen Park, így van.
1: Kezdődik az évad. Kopogtat, itt van a nyakunkon. Mi az, ami vár rád szeptembertől, Paresz?
2: A régi szerepek most úgy néz ki, hogy ebbe az évadban, és azért mondom, hogy úgy néz ki, mert mindig így szokott indulni augusztus-szeptember, aztán valami mindig közbe jön, de hogy most nincs, nem lesz új szerepem. Kettő rendezés lesz, illetve azt is mondhatnám, hogy másfél. A Veszprémi Petőfi Színházban rendezek egy Luxemburg Grófia című lehároperettet, azt nagyon-nagyon várom, és az általam rendezett Misi Mókust kicsit újra rendezem majd szintén Veszprémben februárban. Ez a kettő, ami így biztos.
1: Külföld, te, aki havonta megfordulsz valahol a West Enden, és mindenféle új az információkat lesz. Szívsz magadba.
2: Lesz, most szeptember közepén azért egy kicsit kiugrom Londonba.
1: Miket láttál legutóbb? Mi az, ami megfogom nagyon, és szívesen elhoznád, hogyha pénzparipa fegyver nem számítana?
2: Hát a Moulin Rouge az mindenképp, de az hiszem még egyelőre várat magára, hogy ezt meg lehessen csinálni Magyarországon. Meg van egy nagyon kedvenc musicalem, a Titanic, ami egy ilyen musical paródia igazából.
1: Paródiát a Titanicból.
2: Igen, igen. Arról szól, hogy Celine Dion elmesél, hogy szerinte hogy történt az egész a Titanicon, és nagyszerű Celine Dion dalok szólnak közben, de hát azt hiszem 7-szer vagy 8-szor láttam már. Annyira vicces, hogy effektív a hasadat fogva beesel a széksorok közé, tehát egy nagyon jó paródia az egész.
1: Szakmáról beszélgettünk az elmúlt szűk egy órában, különböző szerepekről, dalokról, rendezésekről, londoni utazásokról, de az is nyilván kapcsolódik a szakmához, bármennyire is szórakozásnak minősül. Ezeken kívül, nem tudom, kérdeztem én tőled valaha, neked van más az életedben, Koresz, vagy csak színház?
2: Hát igazából csak színház. A szabad időmben színházi előadásokat szoktam nézni itthon is, tehát hogy ezt nagyon szeretem. Egyébként nagyon szeretek kirándulni, meg új helyeket felfedezni, olvasni is szeretek, sajnos az utóbbi időben nagyon kevés idő, tehát hogy ha olvasok effektív, akkor valamihez hozzáolvasok legtöbbször. Tehát van egy raklapkönyv a hálószobámban az éjjeli szekrény mellett, amit szeretnék elolvasni, ritkán jut rá idő. Igen, nagyon szeretem nyáron a tengert, a boldogság egyik olyan pillanat, amikor bemész a vízbe, és lenyomod a fejedet, vagy lemész a fejjel a víz alá, és kijössz, és megnyalod a szádat, és a sós. Én nem tudom, nekem ez a nyár.
1: Koresz, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Peller Károly, színész és rendezővel beszélgettem, a következő órában pedig a Brain Bar ügyvezetőjével, Bújdosó Nagy Biankával fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a nyáriasan meleg idő. Már októberben béremelésre számíthatnak az oktatást, nevelést segítő és a szociális ágazatban dolgozók. 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét januártól.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Kigyulladt egy autó az M7-es Budapest felé vezető oldalán, Lepsénynél. A 87-es kilométernél az oltás idejére a pályaoldalt lezárták. Aki teheti, a 90-es jelű Balatonakaratja Enying és a 80-as jelű Lepsény-Polgárdi csomópontok között a 7-es főúton kerülhet. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. 10%-kal megemeli a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét a kormány januártól. Ezt szintén a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón közölte azt is, hogy a járandóságot a 65 éves korhatár elérésétől minimum 120 ezer forintra növelik az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan. A tervezett módon ellátja feladatát a Paksnál kiépített fenékküszöb, a Duna vízszintje megfelelő, hangzott el szintén a kormányzati tájékoztatón. A miniszterelnök szerint még nagyjából egy hónapot vesz igénybe a küszöb további megerősítése a hosszú távú megoldás érdekében. A Paksi aramű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményén termeli az áramot. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy a szervezet kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. A hivatal szigorúan szakmai alapon következetesen ellenőrzi majd a nagy környezetterheléssel működő ipari üzemeket. A legsúlyosabb szabálysértés esetén pedig 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírság összegét.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az észak-keleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 14-19, napközben 28-33 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a jövőkutatás, a Z-generáció és a mesterséges intelligencia is. A Brain Bar ügyvezetőjével, Bújdosó Nagy Biankával beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szami Roland vagyok.

0: Business. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a jövő kutatás világában is fogunk kalandozni. Több mint 10 éve, évről évre megrendezésre kerül a Brain Bar, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Brain Bar ügyvezetője, Bújdosó Nagy Bianca. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Na, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy egy csomót állítottam, egy csomó mindent állítottam a kis fölvezetőmben, több mint 10 éve, évről évre, jövőkutatás, ezek mind-mind igaz, igazak a Brain Bar-ral kapcsolatban.
2: Így van, ez lesz a 12. Brain Bar, úgyhogy több mint 10 éve valóban. Egy egyedülálló fesztivál vagyunk, Európa egyetlen és legnagyobb jövő fesztiválja. Jövő kutatással foglalkozunk, ezt lehet mondani, de alapvetően mindennel, ami a jövőnket meghatározza. Ez azt jelenti, hogy a tudománytól a technológián át a kultúra, a gazdaság és olyan személyes dolgok, amik a mindennapjainkat is meghatározzák, akár lesz-e házasság a jövőben. Tehát nagyon-nagyon sokrétű az, amit mi körbejárunk, és az a célunk, hogy különböző nézőpontokat mutassunk az odalátogatóknak.
1: Ha kimondom azt a szót a számmal, hogy jövőkutatás, akkor nekem valami sci-fi jut eszembe. A Matt Damon például, nem tudom, egy másik bolygón ragad, és akkor ez jövőkutatás, hogy azt meg lehet-e oldani. De amit ti képviseltek, vagy ti csináltok, vagy évről évre milyen topikokat felhoztok, azok az emberek általános hétköznapjait határozzák meg effektíve. Különböző elméleteket állítottok föl arra, hogy akkor az életünk vajon 5 év múlva, 10 év múlva ugyanúgy zajlik-e majd, mint most. Tehát, hogy nem egy ilyen elrugaszkodott földön túli, NASA berkein belül lévő kutatásra kell gondolni.
2: Igen, nekem egy nagyon kedves mondatom, és a Brain Bar-ra nagyon igaz, hogy a jövő az nem jön, hanem benne élünk. Tehát minden nap egy újabb napja a jövőnek, tehát a jövő az közel is van, nem csak arra kell gondolni, hogy mi lesz 100 év múlva, meg hogy mikor fogunk másik bolygón lakni esetleg, hanem azt kell végig gondolni, és ezeket a forgatókönyveket kell nekünk végignézni, hogy hogyan fogunk, igen, 5 év múlva élni, hogyan fogunk 10-25 év múlva együtt élni, közösségben ezen a földön, ebben az országban.
1: Ha visszamegyünk az időben, és akkor kezdjük így. A, nem tudom, 90-es évek végén, 2000-es évek elején valaki azt mondta volna, hogy jövőkutatás, és azt mondja, hogy 2025-ben valahogy fogunk élni, úgy, ahogy most élünk, vagy 2026-ban, akkor szerintem nem találta volna ki, vagy nem tudta volna azt mondani 2002 magasságában valaki, hogy 2026-ra milyenné válik Európában a magyarok, az európaiak, vagy a föld globális élete. Miben más a mostani helyzet, vagy a Brain Bar mennyire tudja meghatározni, és ez két kérdés egyben. Hogy mennyire tudja meghatározni azt, hogy 5 év múlva, 10 év múlva mi lesz, látva azt, hogy egyébként hogy változik napról napra a világ.
2: Szerintem nekünk nem az a dolgunk, hogy meghatározzuk, hogy mi lesz a jövőben. Tehát nem is ezt ígérjük, hogy mi oda jössz, és akkor megmondjuk, hogy mi fog történni x év múlva. Mi arra adunk válaszokat, és még több kérdést, hogy te mit tehetsz a jövődért, milyen döntéseket kell hozni, milyen verziók vannak egy-egy témában, mi a helyes, mi a nem helyes, azt vitatják meg mondjuk panelbeszélgetésben a résztvevőink. Tehát nekünk az a célunk, hogyha megérkezel 10 darab kérdéssel a Brain Bar-ral, akkor 50-nel menj haza. És azok jó kérdések legyenek, mert a jövő az onnan kezdődik, hogy te kezedbe veszed a saját jövődet, és mersz jó kérdéseket feltenni. Tehát igazándiból itt körbejárunk témákat, olyan témákat járunk körbe, ami meg fogja határozni a következő x évben a jövőnket, de nem válaszokat gyártunk. És igen, teljesen igazad van, hogy a legegyszerűbb példa arra, hogy sok évvel és kevés évvel ezelőtt is mit gondoltak az emberek a jövőről, hogy mindenki arról beszélt, mikor lesznek repülőautók. És nem lesznek repülőautók a közeljövőben, és nem is lettek. Tehát, hogy alapvetően mindenki futurisztikusabb dolgokra gondol, amikor a távoli jövőre fókuszál, de alapvetően itt nagyon fontos társadalmi kérdések is vannak a jövővel kapcsolatban.
1: Hát, ha futurisztikus dologra meg a jövőre gondolunk, akkor nekem egy kérdésem van, vagy egy dolog, amit nagyon-nagyon szeretnék, az összes többi az szerintem majd csak kialakul valahogy, látva az elmúlt nyarat, én azt szeretném, hogy a következő nyár ne legyen 42-45 fokos, hanem kapjunk csak, nem tudom, 28-29-30 fokot, és akkor már meg is vagyunk vele. Az összes többit meg majd valahogy kialakítjuk.
2: Igen, ez egy fantasztikus mondat, erről rengeteg különböző aspektusú panelbeszélgetést és előadást lehet összetenni, mert igen, itt van egy éghajlatváltozás, de ezen kívül van egy csomó gazdasági kérdés is, ami ide vezetett az éghajlatváltozáshoz. Úgyhogy ez a csodálatos ebben, hogy egy-egy olyan téma, ami érdekel minket, ezt rengeteg módon körbe lehet járni.
1: azon gondolkodom még közben, vagy az jutott eszembe, hogy amikor én annyi idős voltam, mint a mostani fiatalok, akik elmennek majd a Brain Bar-ra 10 kérdésükkel és 50-del mennek utána haza, hogy nekünk akkor a 80-as, 90-es években nem voltak ilyen világmegfejtő gondolataik, mi nem jártunk jövő kutatásra, vagy jövő, nem is léteztek ilyenek, hogy jövő fesztivál. Éltük a kis életünket, és tudtuk, hogy kb. Mi lesz majd 2 hónap múlva, 1/2 év múlva, melyik iskolába, egyetemre szeretnénk tovább menni, és akkor majd azokból a lehetőségekből, amik előttünk vannak, a különböző kis medrekből, majd valamelyikbe belelépünk, aztán átlépünk egy másik.
2: Ez most nem így van. Nagyon sokat beszélgetünk fiatalokkal, gimnazistákkal, egyetemistákkal, fókuszcsoportos kutatásba, személyesen is, kérdőívezve is, és alapvetően rengeteg félelmük van a jövővel kapcsolatban, hiszen nem látják azt, hogy mondjuk 10-15 év múlva milyen olyan külső körülmények lesznek, amihez nekik valamennyire alkalmazkodniuk kell, vagy látják, és szeretnének rá felkészülni, de nem tudják, hogyan lehet jól felkészülni rá. Tehát alapvetően ez a generáció nagyon kíváncsi, és ez szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, és közben nagy tenniakarás is van bennük. Tehát a mi közönségünkre a leginkább az igaz, hogy megérkeznek, és mernek kérdezni, és mernek feltenni olyan provokatív kérdéseket, amit lehet, hogy idősebb generációk nem.
1: A pszichológusok, az idősebb pszichológusok, pszichiáterek nem mondják azt, hogy ez nem jó út, hogy a fiataloknak, a jelenlegi fiataloknak 15-18 évesen nem kellene rettegni a jövőtől, hanem megélni a jelent. Aztán utána majd, amikor eljut oda, hogy nem tudom, 28 éves, 32 éves lesz, akkor majd az akkori feladatot oldja meg, az akkori tudásának megfelelően. Közben egy csomó minden fog majd történni vele, bölcsebb lesz, másképp látja majd a dolgokat.
2: Ez így van, de ettől függetlenül társadalmilag látszódik például a magány is, és például az is, hogy rengeteg olyan dolog van, ami félelmet, vagy frusztrációt, vagy túlzott negatív értelemben kíváncsiságot hoz számunkra, mert van egy pozitív kíváncsiság is, hogy látni akarják, hogy mi az, amit ők tenni tudnak, hogy jó legyen a jövőjük, tehát, hogy alapvetően azért ez ebben van abszolút egy olyan rész is, hogy ők nem akarnak várni addig, amíg mások vártak, hanem hogyha ennyi idősen tehetnek már most dolgokat azért, hogy szebb legyen a jövőjük, akkor azt meg akarják tenni. Tehát ez kétféleképpen lehet ezt megközelíteni, pont ezért lesz egy ilyen aktivitásunk is kint a fesztiválon, hogy lesz egy óriás tábla, ahova felírhatják a legnagyobb vágyaikat a jövővel kapcsolatban a fiatalok és a legnagyobb félelmeiket. Mert ez a kettő, ez egymás mellett párhuzamosan működik bennük.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Brain Bar ügyvezetője Bújdosó Nagy Bianca. Kicsi szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a Brain Bar világában kalandozunk. Idén már 12. alkalommal kerül megrendezésre. Egyébként a Ligetben szeptember 17-én kezdődik a Magyar Zeneházában, és a Brain Bar ügyvezetője Bújdosó Nagy Bianca itt ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Sziasztok!
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, jövőkutatásról, fiatalok félelméről, hogy mi a 80-as, 90-es években még azért kicsit másképp gondolkodtunk a jelenünkről és a jövőnkről, és azt említetted, hogy elmagányosodás. Igen, ezt érzem és értem, és nagyon sokan élnek benne, ha bár kívülre nem biztos, hogy mutatják, hanem szimplán csak benne vannak ebben a helyzetben. Hogy jutottunk el idáig? Onnantól kezdve, hogy nem tudom, 90-es években különböző diszkókban jártunk, különböző, nem tudom, focipályákon töltöttük az időnket, verekedtünk, fáról estünkre, fára másztunk, és akkor a jelenlegi fiatalok meg, nem tudom, hogy csinálnak-e ilyeneket, de az, hogyha mindenki a különböző kis elektronikus kütyüje előtt tölti az időt, és ott kapja a megfelelő infókat a lehetséges jövőről, ahelyett, hogy megélne a jelenét, akkor itt talán értem, hogy nem szívesen megy el valakivel kézen fogva az akármelyik gyors étterembe, hanem hogy köszönöm szépen, félek megfogni a kezét, mert valami vírus lesz, vagy az étteremben rossz a hamburger, inkább élek a saját kis magányomban.
2: Igen, nagyon nehéz ez, tehát amit felsoroltál, hogy milyen jó dolgokat csináltunk régen, ezek mind olyan fizikai kapcsolódások és fizikai jelenlétek, amiből egyre kevesebb van. És azért is, mert soha ennyi lehetőségünk egyébként kapcsolódni egymáshoz még nem volt. Tehát végtelen a lehetőségek tárháza, és ez azért nagyon sokszor azt eredményezi, hogy inkább nem választasz, és inkább azt mondod, hogy akkor otthon maradsz. Ez abszolút így működik, de azt is gondolom, hogyha igazán minőségi kapcsolódási helyet és helyzetet teremtünk, akkor a fiatalok erre nagyon-nagyon nyitottak és szeretnének jönni. Ilyen a Brain Bar is. És ilyen az például, hogy nekünk már két havonta van egy kisebb eseménysorozatunk, a Brain Bar Night Vibes, mert vágynak rá, hogy évközben is találkozzanak egymással, tehát fontos az, hogy adjunk teret olyan helyeken kapcsolódni, és nem digitális térben, ahol tudnak beszélgetni, ahol tudnak vitatkozni, véleményt nyilvánítani, megismerni egymást.
1: Most az van, hogy az a világ, amit most élünk, ez a 2026-os technológiákkal, mesterséges intelligenciával, stb. Teli világ, amikor minden elérhető közelségben van, egy akármilyen távoli úti cél, minden is ott van az interneten, vagy nekünk, hogyha kettőt lépünk, akkor megkaphatjuk. Ez egy olyan tűnik, hogy tökéletes, Aldous Huxley-féle tökéletes világ, de hogy ha visszamegyünk 20 évet az időben, akkor nem tudtuk volna elképzelni, hogy ez lehetséges. Ez most így jó. De lehet mind abból kifolyólag, amit az imént elmondtál. A jelenlegi világ, ami a múlthoz képest ugye már jövőnek számít, ez egy rossz jövő?
2: Én azt gondolom...
1: Ebből a szempontból, hogy
2: igen,
1: elmagányosodás.
2: Teljesen értem. Az elmagányosodás szempontjából igen. Tehát meg kell találnunk, most tartunk azon a ponton, fiataloknak, nem fiataloknak, időseknek egyaránt, azt, hogy a minőségi kapcsolatokat és közösségeket hogyan tudjuk jól fenntartani. És hogyan tudjuk jól mi használni a technológiát, akár az internetet, akár a mesterséges intelligenciát, arra, hogy fenntartsuk ezeket a közösségeket, és ne a technológia használjon minket. Ugye az egyik húzó nevünk és fellépőnk Cory Doctorow, aki sci-fi író, többszörös New York Times bestseller szerző és technológiai aktivista, pont erről fog beszélni a nagy színpadunkon, hogy ő nem technológia, vagy AI ellenes, azt állítja, hogy a technológiának kell az emberekért dolgoznia, és nem az embereknek a technológiáért.
1: Valami hasonlót szerettem volna mondani a következő mondatommal, ez pedig az, hogy szerintem egy akármilyen kisközösség vagy emberi kapcsolat létrehozása az én megfogalmazásomban és az én tudásommal úgy kell, hogy történjen, hogy akkor mi megismerjük egymást, te meg én valahol az utcán, nem tudom, egymásnak megyünk a Petőfi hídon, és akkor utána ígyünk meg egy kávét, aztán hozod a kisbarátaidat, én is hozom a kisbarátaimat, és utána majd, miután megvolt a személyes kontakt, áttehetjük ennek egy részét az internetes világba. De ne az interneten hozzuk létre a kettőnk közötti első kapcsolódási pontot, mert akkor utána onnan már nehéz a való világba áttenni mindezt.
2: Abszolút így van, és egy nagyon fontos pontot emelnék ki, két ember találkozásáról beszéltél most. Tehát, hogyha problémánk van, akkor azt emberekkel beszéljük meg, és nem gépekkel.
1: És mostanában meg az megy, nem tudom, hogy erre vonatkozólag lesz-e bármilyen előadásotok, vagy bármilyen kerekasztal beszélgetésetek, hogy ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor nem az anyukáját, nem az apukáját, a tanárát, az akárkit kérdez meg. Mit mond a mesterség? Intelligencia, nézzük meg gyorsan.
2: Igen, ez abszolút így van, de mi ebben a két napban arra próbálunk fókuszálni, hogy pont azokat a kérdéseket mi tegyük fel, és hogy ott személyek beszéljék meg ezeket a fontos témákat. Lesz szó természetesen a Brain Bar Fesztiválon, hiszen egy jövő fesztivál az AI-ról, de nem ez a központi kérdés. Mert ez létezik, és lesz, és remélhetőleg közösen majd ki tudjuk alakítani a világban, hogy ezt jól tudjuk használni, de rengeteg olyan kérdés van, ami ettől teljesen független, és nagyon fontos.
1: Még mindig ne a programokkal foglalkozunk, majd a később éppen foglalkozunk vele, hanem a Brain Bar ügyvezetője, Újdosó Nagy Bianca. Igen. Mit gondol arról, hogy egyébként most 2026 van, szimplán csak egy ilyen rövid távú jövőben, 2030-ra, hogyan változik meg a világ az életünk?
2: Én nagyon remélem, hogy lesz egy ilyen analóg forradalom.
1: Végre valami, ez az!
2: Én erre nagyon vágyom, tehát arra, hogy ezek szerintem elindultak kisebb közösségekben, és visszatértünk a közösség szóhoz. A könyvklubok, a személyes kötelező, kvázi találkozók olyan szempontból, hogy igen, rohan a világ, de hogy nagyon fontos, hogy megtartsuk azt a havi egy alkalmat, amikor összeülünk, és személyesen mindent megbeszélünk. Úgyhogy én nagyon reménykedem benne. Nekem van egy 4 éves kislányom, én nagyon szeretném, hogy ő 5 év múlva könyveket olvasson, ahogy most is tesszük mi neki még egyelőre, de hogy ez, én azt látom, hogy nem fogja teljesen átvenni a technológia hatalmat, hanem szépen, nagyon remélhetőleg szépen egyensúlyba fog ez kerülni.
1: Ugyanezt szeretném én is látni, és hogyha a világ folyását nézem az elmúlt 20-30 évben, mindenben vannak divathullámok, pontosan igen. Tudod, hiszen te a divat világából jössz. Igen. 7 évente, 4 évente, tök mindegy, cserélődik. És ugyanezeknek a, nem tudom, digitális közösségeknek, közösségi platformoknak is volt egy felfutási ideje, aztán jött egy másik generáció, és elfelejtették őket, és én bízom benne, hogy előbb-utóbb visszatérünk oda valamilyen szinten, ha nem is teljesen ugyanúgy, mint ahogy zajlott, nem tudom, 92-ben, 95-ben, de hogy visszatérünk az emberi közösségek világába, és akkor veszük elő a telefont, amikor anya hív, vagy apa hív.
2: Így van, nagyon remélem én is, hogy ez lesz az irány, és hogy nem a kütyük fognak minket meghatározni. A Brain Barnak ez egy nagyon fontos célja, hogy tényleg erre platformot teremtsen ebben a két napban, meg azokban a két havi eseményekben, amiket szervezünk, mert teljesen más közösen megélni egy-egy ilyen kérdést, vagy témát, vagy feldolgozni akár ezeket a gondolatokat.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Brain Bár ügyvezetője, Bújdosó Nagy Bianca. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Jó. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Brain Bar ügyvezetője Bújdosó Nagy Bianca ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello!
2: Sziasztok!
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, a jövővel, a múlttal, illetve a jelenünkkel kapcsolatban. Mi az, ami vált?

0: változott, mi az, ami talán meg fog szűnni, vagy de jó lenne, ha visszajönne. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy idén is parád és névsort állítottatok össze. Szeptember 17-én kezdődik, megint felbújdul majd a Városliget, ugye, a Magyar Zeneháza és környéke, és akkor jönnek az előadók, jönnek a fiatalok, vidékről, osztályok, csoportok, tanárok.
1: Igen, szeptember 17-18-án, ugye a fő központunk a Magyar Zeneháza, de mivel idén már 7 színpadunk lesz, ez nem fér el a Magyar Zeneházában, így bőven a Ligetben is lesznek helyszíneink. 3 színpadunk lesz a Ligetben pluszban, és akik esetleg nem férnek be a nagy színpadra, ők streamen is tudják nézni a színpadnak a látványát és előadásait. Úgyhogy több mint 180 speakerünk lesz, rengeteg előadó. Valóban az ország minden tájáról érkeznek gimnáziumi csoportok, egyetemisták és pedagógusok. Ugye számukra az esemény ingyenes, még nyitva van a regisztrációs felület, úgyhogy az egyetemisták, gimnazisták és a pedagógusok tudnak regisztrálni, és még a jegyértékesítési felületünk is nyitva van, úgyhogy hozzá lehet jutni a jegyekhez is. Nagyon aktív lesz ez a 2 nap. Én azt javaslom mindenkinek, hogy kezdje el böngészni az agendákat, és összeállítani a saját napját. Gyakorlatilag az én barátaim mindig azt szokták mondani, hogy nekik az a kedvencük a Brain Barba, hogy 2 napot vagy ott, de legalább ugyanannyit készülsz rá. Mire kinézed, hogy melyik színpadon mit szeretnél megnézni, és hogy jutsz el oda?
0: Számtalan előadó lesz a világ különböző pontjairól. Egyet már említettél, ugye a doktorovot említetted, akire én szeretnék rákérdezni. Elvégezte a srác az általános iskolát, hogyha jól mondom. Igen. Tehát, hogy effektíve 13-14 éves volt. Írt valami kis szösszenetet, és aztán utána le is csaptak az ő tudására.
1: Igen, Kori doktorov szerintem egy fantasztikus karakter, tehát már csak miatta is érdemes kilátogatni a fesztiválra. Ugye olyan kérdéseket tesz föl, amit még a mostani szinte kezdődő AI és mesterséges intelligencia és internet korában nem sokan mernek feltenni, és nagyon határozott válaszai is vannak rá. Gyakorlatilag ő arra keresi a választ, és azt gondolja, hogy alapvetően a technológia is annó, mikor az internet például megszületett, ez egy nagyon jó dolog volt, és arra született, hogy az embereket szolgálja, és például, ahogy te is mondtad, egy kávézás után lehessen egyszerűbben megteremteni azt, hogy újra találkozzunk, de viszont ez a hatalom most már a nagy vállalatoknál van, és a nagy platformoknál, és arra keresi a választ, hogy ezt hogyan lehet visszaszerezni.
0: Az előadók jönnek, és nyilván számtalan helyről érkeznek majd, elmondják a kis tudásukat, válaszolnak a kérdésekre. A nagy cégek, akik egyébként befolyásolhatják, vagy befolyásolják a jövőnket. Ők is képviseltetik majd magukat, és meghallgatják a fiataloknak a gondolatait?
1: Szokták képviselni magukat. A fiatalok gondolataira nagyon nyitott mindenki, és ennek nagyon örülünk, hogy alapvetően azok a vállalatok...
0: Engem 15 éves korom most neki nem kérdezett meg, hogy milyen jövőt szeretnék.
1: Hát nem jó
0: egyetlen vállalat sem.
1: Igen, jelenleg nagyon nyitottak a vállalatok. Én azt látom arra, hogy kapcsolódjanak a fiatalokkal, hogy például helyben megkérdezzék őket bizonyos témákról, hogy mi a véleményük, vagy mondjuk mi egy közös kutatásban megkérdezzük tőlük, úgyhogy igen, ez egy jó platforma kapcsolódásra.
0: Fiatalok, egyetemisták és tanárok is, diákok is, mindenki is érkezik. A Brain Bar persze azért tudnunk-e róla, hogy nyilván egy jövőkutató fesztivál, de nem feltétlenül csak arról szól, hogy akkor itt mindenféle ilyen fejtágítás, hogyha fogalmazhatok, így lesz azért. Olyan programjaitok is vannak ez alatt a pár nap alatt, amik egy kicsit ilyen lazábbak, szórakozás jellegű programok.
1: Hát alapvetően azért is hívjuk magunkat fesztiválnak, mert nem csak előadások vannak, az előadások között vannak művészeti programok is, de vannak például reggel indítunk jógával, tehát rengeteg olyan dolgot lehet találni, amivel pluszban el lehet tölteni az időt, vagy egy picit mondjuk 2 olyan előadás között meg lehet le lehet lazulni, amikor már sok információ van a fejedben.
0: Te hogy kerültél kapcsolatba a Brain Bar-ra?
1: Hát én a kezdetektől kapcsolatban voltam a Brain Bar-ral alapítás óta. Én az alapítóval jobban vagyok, úgyhogy gyakorlatilag az elmúlt 10 évben rengeteg ponton segítettem, és próbáltam tanácsot adni abban, hogy mondjuk kommunikációs területen hogyan lehetne jobban eljutni a fiatalokhoz, vagy ehhez hasonló kérdések, úgyhogy nekem nem újdonság a fesztivál, sőt.
0: Azért kérdezem, mert hogyha így visszatekintünk az elmúlt 11 évre, ugye most 12. Igen. alkalommal kerül megrendezésre a fesztivál, ahogy az első lezajlott, és az nyilván az még egy ilyen kisebb volumenű fesztivál Igen. volt, tehát hogy ahogy az első lezajlott, vagy a második, vagy a harmadik, és amilyen témákat feszegettetek, és amilyen válaszokat ott akkor adtatok, vagy kérdéseket tettetek föl, egy ilyen szűkebb jövőre, 7-8 éves jövőre, és azt most éppen megéljük. Valósággá vált az, amit a Brain Barban vizionáltatok, nem tudom, 8 évvel ezelőtt?
1: Szerintem sok olyan témát érintünk, igen, ami valósággá vált. Erre a legjobb példa az, hogy nagyon sok előadásunk fent van ugye YouTube-on, és az elmúlt évekből sok virális is lett, mert hogy például Peter Thiel, amikor beszélt még a Corvinus Egyetemen a Brain Baron, akkor olyan jövőpredikciókat mondott, amik révbe értek és jelenleg relevánsak, de egy sokkal kézzelfoghatóbb példát mondjak, a kiszáradó Magyarország beszélgetésünk a tavalyi évről azért az idei nyáron nagyon nagy nézettséget kapott, mert ezek olyan témák, amik igen a mai napig fontosak, sőt egyre fontosabbak, hiszen közeledünk.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Brain Bar ügyvezetője, Bújdosó Nagy Bianca. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bújdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezetője ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Sziasztok, köszönöm.
1: Az imént említettél nagy neveket, akik voltak nálatok már az elmúlt években. Egyet szeretnék még ide citálni, amikor egy sztár szakács érkezik, akkor ő milyen jövőről beszél, hogy a tányérok hogy fognak majd kinézni? Vagy hogy...
2: Nem, hát hogy mit fogunk enni a következő X évben, tehát azért ez is egy óriási kérdés. Egészségügyi szempontból is, hogy jó-e az, ahogy most kinéz az ember gyakorlatilag tányérja a nap, mint nap. Ezen kívül például az is óriási kérdés, hogy ellátás szempontjából ezek az ételek a rendelkezésünkre fognak-e állni a következő X évben. Ugye, ha említettem a repülőautókat, ugye egy másik ilyen nagy téma az a rovarok étkezése, de hát ez sokkal közelebb áll hozzánk időben és realitásban, ugye, mint a repülőautók. Úgyhogy igen, nagyon sok olyan téma van, amit mondjuk egy sztárszakáccsal is körbe lehet járni.
1: Ha már arról beszélünk, hogy mit fogunk enni a jövőben, vagy mit ehetünk, vagy egészségeseket teszünk-e, jó-e a tányérunk, akkor maradjunk egy kicsit a, hát mondjuk élvezeti cikkeknél. Mi annak idején kávét ittunk, az Z-generáció most már nem biztos, hogy szereti a kávét. Macsát iszunk, köszönjük szépen. A kávésok erre elég összeráncolják a szemöldöküket, meg hogy mi másképp is szórakoztunk. Tehát, hogy nyilván azért az a generáció, aki én is vagyok, elmentünk, megittunk két felest, meg három sört, és jól éreztük magunkat a diszkóban. Az Z-generáció, a fiatalok ugyanígy élnek még, vagy vissza lehet még térni a macsából a kávéba, meg a nem tudom másfajta szórakozás világába?
2: Ez egy óriás kérdés, sok olyan téma járunk körbe, ami a jelenlegi Z-generáció, az alfa generáció mindennapi életét és jövőjét érinti. Ebből például egy a fejlődhet egy civilizáció alkohol nélkül. Tehát egyrészt igaz-e ez a felvetés, hogy a fiatalok egyre kevesebb alkoholt isznak? Ha igaz, akkor hogyan fog ez működni? Hogyan tudják a közösségi létet fenntartani? Hogyan, ugye a homo sapiensnek gyakorlatilag a kezdetektől az életében benne van az alkohol, úgyhogy ez egy nagyon erős téma, és egy nagyon sokrétű és hosszú távú, amit körbe kell járni, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas panelbeszélgetés lesz például.
1: Ez már évek, évtizedek óta téma, hogy nem biztos, hogy kell házassági anyakönyvi kivonat, hanem csak éljünk egymás mellett, vagy nem tudom, akármilyen papírokat írunk majd alá, hogy akkor mi ketten egy háztartásban élünk. De hogy szerintem az alfa és az Z-generáció már erről is másképp gondolkodik.
2: Abszolút. Mondjuk ez is olyan, mint amit említettél, hogy mindennek van egy felfutása és lefutása, tehát alapvetően az elköteleződésre is azt mondják, hogy ez egy ilyen dolog, hogy különböző trendjei vannak, de az, hogy menő-e a házasság és az elköteleződés az Z-generáció van, azt is meg fogjuk vizsgálni egy ilyen beszélgetésben. Alapvetően azt lehet látni, hogy egyre többen térnek vissza ahhoz, hogy elköteleződjenek, és korán alapítsanak családot, pontosan azért, mert ugye minden más, és az elmagányosodás miatt minden másnak a táptalaja az kicsit kezd felborulni, és a közösségi lét egyik nagyon fontos intézménye a házasság, de ezt is körbe fogjuk járni, hogy ez valóban így van-e, vagy ez csak egy hipotézis.
1: Öröm azt hallani, hogy a klasszikus értékekhez térnek vissza egyébként a fiatalok. Szerintem ez jó út.
2: Igen.
1: Milyen ilyen nagy topikok vannak még? Nyilván egy csomó ilyen húzó topik van, amit elő kell venni, és kell, hogy beszéljetek róla.
2: Hát megemlíteném például a nagy demográfia vitát, ahol arról fogunk beszélgetni, hogy ez a népességcsökkenés ez most megoldás valamire, vagy egy katasztrófa felé megyünk, tehát például ez egy nagyon izgalmas dolog, én nagyon remélem, hogy erre pont lesz időm beülni, vagy legalább a felét elcsípni, de hogy visszatérjünk a beszélgetésünk elején lévő témákra, azért azt is megvizsgáljuk, hogy az AI előretörésével például mit tanuljunk, vagy ne tanuljunk, mik azok a fontos skillek, amikre szüksége lesz az embernek, és mi az a tudás, amire esetleg már nem. Ez például egy eléggé kézzelfogható téma.
1: Ezt 30 évvel, 40 évvel ezelőtt is fel lehetett volna tenni a matematika tanároknak, hogy a logaritmus, meg nem tudom, tangens, kotangens kell-e, vagy nem kell.
2: Igen, és lehet, hogy meglepődnél, hogyha most végighallgatjuk az AI idejében mit tanuljunk, mert lehet, hogy pont ezt fogják mondani, de igen, tehát, hogy ez abszolút egy fontos téma, hogy azok a fiatalok, akik most nagy döntés előtt állnak, hiszen pályaorientáció és esetleg gimnázium végén vannak, akkor milyen irányban érdemes gyakorlatilag nekük elmenni?
1: Fiatalok mennek, akik szeretnének többet tudni a jövőjükről, vagy szeretnének gondolkodni a jövőjükről. És hát azért az évről évre, amióta világ a világ, az olyan jó dolog szerintem, hogy valaki befejezi a középiskolát, és aztán utána megy tovább tanulni főiskolára, egyetemre, BAMA, korábban sem volt, mert nem volt még bolonyai rendszer. Igen. Mindegy, megcsináltuk az 5 évet, és aztán jó volt. Igen. A mai fiatalok hogy gondolkodnak? Középiskola után megvan az érettségi, kell még tovább menni, vagy nem kell tovább menni? Kell nekem bármiféle felsőfokú szakképzéseket szerezni, vagy doktorrá válni valamiben, vagy kutatóvá válni valamiben?
2: Ez is egy nagy kérdés, amit meg fogunk vizsgálni a nagy diplomavitában, hogy kell-e egyetem a jövő szakmáihoz és a jó fizetéshez. Ez a fókuszcsoportos kutatásainkban, amikor beszélgettünk a fiatalokkal, ez egy nagyon-nagyon fontos téma volt. Nagyon sokan már csak berögződésből is azonnal azt mondják, hogy természetesen elmegyünk egyetemre, és az a tudás, amit megszereztél, az örökre a tied lesz, és ez valóban így van. De nagyon sokan azt mondják, hogy minek, hiszen az is már szinte olyan, mintha lenne egy érettségim, hogy elvégeztem egy BA képzést, és inkább megpróbálok a magam lábára állni, és mondjuk csinálni egy vállalkozást. De azt is látjuk, hogy sokan, akik például így tesznek, utána azért mégiscsak visszatérnek az egyetemre, úgyhogy ez egy nagyon jól körbejárható téma, és nagyon remélem, hogy olyan kérdéseket tudunk visszaadni a fiataloknak ezzel kapcsolatban is, ami azt jelenti, hogy többféleképpen fogják körbejárni ezt a kérdést, mielőtt eldöntik, hogy melyik utat választják.
1: Az van ezzel, hogy akár megy felsőfokú oktatási intézménybe a fiatal, akár nem megy felsőfokú oktatási intézménybe, akár vannak ilyen vágyai, vagy nem. Szóval, hogy nincs egy egységes csoport, gondolom én. Tehát, hogyha az Z-generációt veszük, vagy az alfa generációt, vagy bármelyiket, nem gondolkodnak ugyanúgy. Ott is vannak, akik azt mondják, hogy akkor én majd influencer leszek, és akkor nem tudom, majd dobálják a pénzt hónapról hónapra, mert van 600 millió megtekintésem, meg van, aki azt mondja, hogy akkor jó, kiteszek havonta egy képet, vagy kettőt, vagy akármilyen kis sztorit, de hogy mellette nekem el kell végeznem az akármilyen egyetemet, és majd utána megvalósítom saját magamat. Nincs két egyforma ember, nincs két egyforma gondolkodás sem, még akkor sem, hogyha ugyanabban a pillanatban születtek a világ különböző pontjain.
2: Természetesen nem lehet általánosságokat tenni, ezért teszünk fel ilyen kérdéseket, ami mindenkit érint, és valamelyik oldalra mindenkit érint, a szeretnék diplomát, vagy nem szeretnék diplomát. Tehát alapvetően ezért említettem, hogy nem szeretnénk válaszokat adni, hanem szeretnénk témákat úgy körüljárni, hogy minél több aspektus, minél több nézőpont bekerüljön a fiatalok világába. Mert ez a fontos, hogy úgy tudjanak döntést hozni, hogy nagyon-nagyon körbejárták azt.
1: Hány embert, hány fiatalt, hány érdeklődőt vártok idén?
2: 15 000 résztvevőre számítunk, úgyhogy nagyon
1: nincs
2: sok.
1: Tavaly.
2: Igen, igen.
1: Bianca, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, amiben most jön a csütörtöki programajánló. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már mit hoztál, mi a mai menü? Szia, Laci!
1: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Klikken is visszanézhető az Álom Menedzser első része. Felhúztad a szemöldököd, joggal, én sem ismertem, de a sztori állati és nagyon-nagyon kíváncsivá tett. Elmondom neked. Ironikus játék a kalandvágyból Amerikába került Pál úrról, aki ott nem vitte semmire, és most hazatér, hogy szerencsét próbáljon. Sikeres üzletembernek adja ki magát, és hát ugye azok, akiknek jól jön egy amerikai menedzser nimbusza, mindent elhisznek neki. De hát ugye korlátlan a hitele, de hát semmit nem tud csinálni. És én belekattintottam, egy pár képkockát megnéztem belőle, előjönnek benne, Roli, ezek a lehetetlen színű régi zakók, ugye nyakkendőke, annyira jók a kosztümök, úgyhogy ajánlanám mindenkinek, ha valaki vissza akar menni az időben, hát akkor Álom Menedzser.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszi, Roli.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Peller Károly színész és rendezővel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Brain Bar ügyvezetőjével, Bújdosó Nagy Biankával beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startul a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri tehát velünk tartani. Már is kezdő.

Petőfi Rádió minden magyar kivéve ezt az órát, mivel ezúttal is störtől a kitekintő Fekete Lacival, meg a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb aktualitásaival. A ma este legelső dala a How to Pray, ami három kiváló zenész kollaborációja. Először is itt van a többszörös Grammy-díjas amerikai rapper Kendrick Lamar, másodszor az amerikai producer és dalszerző Dahi, míg végül a szintén amerikai énekesnő és dalszerző Amber Mark. Igen, tudom, sok név ez elsőre, viszont maga a How to Pray című dal Dahi új Black Boy című lemezén hallható, amin számos kiemelkedő kollaboráció kapott még helyet ezen kívül is. A How to Pray-hez egyébként egy remek fekete-fehér videoklip is készült, ami 5 nappal ezelőtt debütált. Itt nálunk tehát most következik Dahi vadonatúj dala.

Petőfi Rádió minden magyar, és ebben az órában a kitekintő szól Fekete Lacival. Soron következő nevünk a háromszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő Olivia Rodrigo, aki még gyermekkorában kezdte el pályafutását, egészen pontosan a Disney műsoraiban, most viszont mi énekesnői minőségében foglalkozunk vele. Friss Serena Joy című dala augusztus 21-én jelent meg, és érdekessége, hogy a címe a Szolgáló lány meséje című regény egyik szereplőjéről kapta a nevét, ugye ebből nagy sikerű sorozat is készült 2017-ben. Az újdonság műfaja egyébként a pop és a post-punk stílusok határán mozog, és nagyon-nagyon megkapó lett. Itt a kitekintőben most tehát már is mutatom neked Olivia Rodrigo újdonságát, ez a Serena Joy.

Right. Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintőt hallgatod, amiben most a 2003-ban összeállt amerikai pop-rock banda következik, a One Republic, aminek friss dala a Pay That Toll. A csapat mögött egyébként egy elképesztően sűrű nyár áll. Globális turné, a Dreaming Out Loud című lemez, ami március végén jelent meg, és most itt a Pay That Toll. A dallamos is megkapó újdonsághoz egy nagyon jó nyári hangulatú, kiségkásás képi világú klip is készült, amit 6 nappal ezelőtti megjelenése óta csak nem 800 ezeren láttak és hallottak. Most pedig én mutatom neked a dalt itt a kitekintőben. People.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok. Ebben az órában a kitekintő szól, amiben most a híres Stoner és Hard Rock együttes következik, a Queens of the Stone Age. A csapat már egy jó ideje a pályán van, ugyanis 1996-ban álltak össze, Kaliforniában egészen pontosan. Azóta pedig kisebb-nagyobb tagcserékkel, de folyamatosan aktívak. Olyannyira, hogy Perfect című friss lemezük október végén fog majd megjelenni. Ezen lesz hallható az Insignificant Other című dal is, amit most előjáróban már is én mutatok neked itt a Petőfin, a kitekintőben.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne még egy remek darra a kitekintő Fekete Lacival. Az utolsó zenére is maradunk a rocknál, ugyanis a Temper City következik. A 2021-ben megalakult amerikai alternatív rockbanda legfrissebb zenéje, a Reverse Psychology, ami egy olyan témát boncolgat, amit a csapat tagjai gyakran megvitatnak egymás között. Az élet azon pillanatairól szól ugyanis, amikor a hétköznapok nem egyszerűek, amikor a dolgok bonyolultá válnak. Ahogy a srácok mondják, idézem, mindig is vonzott minket az emberi viselkedés szüretlen, olykor néha zavaros oldala. Hát a Reverse Psychology pont erről szól, az olykor nehéz pillanatokról. Ez következik most itt a Petőfin, zenél tehát a Temper City.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

szakcsicsezz óra a Petőfi Rádióban.

Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni, meg a nyári táborok világában, vagyis egy bizonyos nyári tábor világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Szentpéteri Csilla, zongoraművész, zeneszerző. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Szia, Roli.
1: Azt említettem, hogy zongoraművész és zeneszerző, de hozzá kellett volna tennem még egy titulust, ez pedig a táborvezető. Nemrég ért véget ez a bizonyos tábor, az életre való tábor.
2: Hú, két táborom volt most a nyár folyamán, az egyik egy zenei kurzus volt, ott 6 évestől 38 évesig voltak a jelentkezők. Nagyon-nagyon nehéz volt, hiszen el tudod képzelni, hogy a 6-7 évesen egészen más nyelvezetet kell használni, meg hát más tudás birtokában vannak. Tehát kezdtük a Süsfelnap meg Éliás Tóbiás, és utána pedig mentünk a 38 éves korosztályhoz, meg a 24 éves, ez ahol már, hát most ez egy klasszikus zenei tábor volt, ugye eddig mindig ilyen fúziós tábor volt, hogy összművészeti, jazz, latin, rock, pop, mindenféle hangszerre, most ez echte klasszikus zene volt. Nagyon nehéz volt az is, mert azt követte egy nagy koncertem szülővárosomban, Makón, ahol az első zongoratanítónőm emlékére rendeztem egy nagyszabású koncertet. Úgyhogy ez fantasztikus, jól sikerült, de azt hittem, hogy nem élem túl. Tehát ezt most komolyan, te ismered az én energiaháztartásomat, tehát 870 kiló duracell dolgozik bennem, de most úgy éreztem a végén, hogy kész, ennyi volt. Majd jött az életre valók tábor. Hát most már tényleg azt mondom, hogy ennél nem tudok nehezebbet elképzelni. Egy hét, 5 évestől 13 évesig. 30 heten voltak. El tudod képzelni. Csak nézel, ugye?
1: Igen, és próbálom elképzelni,
2: hogy lehet őket összehozni. Az első reggel az olyan kaotikus volt, miközben öntöd a kakaót, de közben megjön a limonádégép, mert kaptunk limonádé és ilyen szörpgépeket. Hát volt kislány, aki délelőtt megivott 20 pohár limonádét, tehát minden ragacsos volt, érted? Tehát készíted a májkrémes kenyeret, készíted a kakaót, közben tudod az 5 évesnek a cipőfűzője, hol a táskám, hol a sapkám, a nagy már, hogy mikor indulunk, tehát egyszer olyan káosz volt, hogy tényleg nagyon fegyelmezetnek kellett lennem. Volt 4 segítőm egyébként, ott volt a fiam is, ő a sportkapitány, és volt egy kreatív tündér is, meg plusz még 2 diákmunkás, úgyhogy így valahogy túléltük az egészet, de pokoli nehéz volt, főleg azért, mert Makón volt 2 vagy 3 nap, amikor 41,5 fokot mértek. Olyankor ugye változtatni kell a programokon, tehát a szülők attól rettegtek, hogy hőgutát kapnak a gyerekek, de én vásároltam 2 ilyen spriccelős flakont, és akkor mentünk bárhova, én végig nyomtam rájuk, kezdve 37 gyerekre a vizet, úgyhogy túléltük.
1: Milyen programok vannak egy ilyen táborban? Említetted, hogy van sportfelelős, te vagy nyilván a zene, meg a kultúra felelős.
2: Most zene nem volt. Most zene, képzeld, de nem volt. Én próbálkoztam. Tehát volt egy hatalmas könyvtár, ahova beraktam hangszereket, 5-10 percre bejöttek, de én azt éreztem, hogy most ezek a gyerekek másra vágynak, tehát hogy ők inkább az ilyen őrületes foglalkozásra. Voltunk a tűzoltóságon, ahol a hatalmas tartálykocsiból megfürdettek bennünket. Én kézzel föl is mentem 30 méter magasba, és cukoreső volt. Hát az
1: ezzel az emelővel?
2: Emelővel, igen, emelőkosárral, és cukoreső volt, hát sikítottak, hogy ki tud több cukrot elrabolni a másiktól. Akkor voltunk délelőtt a Makói Múzeumban, ott nemezeltek a lányok, a fiúk pedig ilyen kincskereső, meg sportesemény volt, stb. Pénteken egész nap a Kalandparkban voltunk, otthon Makón, a Marosparton, hát ugye nekem az idillikus mindenem, és ott felnőtt és gyerek akadálypálya, trambulin, pizzaevő verseny, számháborúztunk, ott is volt kincskeresés, tollas, pingpong, amit el tudsz képzelni, tengó, és aztán voltunk kérlek szépen a veterán jármű kiállításon, ott megnéztünk ilyen, tudod, ilyen retró tárgyakat, és az tök jó volt, meg kvízjátékot csináltunk, hogy például kinek van a nagymamájának, vagy a dédmamájának a lakásában még, tudod, ilyen nagyon régi vasaló, régi számítógép, amit már föl se tudsz emelni, meg régi, nem tudom, rádiók, régi babakocsi, szóval rendkívül látványos dolgok voltak, emellett volt rengeteg kvízjáték, azt nagyon élvezték a gyerekek, ugyanis tombola jegyeket osztogattam, és a tábor végén ajándékokat lehetett nyerni. Volt nálunk terápiás kutyusok, képzeld el. Hát az volt az első nap, az mindent vitt, kis vilsi karikákat rakott a tréner a gyerekek homlokára, és onnan nyalta le a kutya, hát ebben nem szálltam bele. Úgyhogy nagyon-nagyon élvezték, azt mondták, hogy a világ legjobb tábora, és képzeld, a jövő évi már tele van.
1: És pont ezt szerettem volna kérdezni, ugye, alapvetően ez nem egy új dolog, hiszen már régóta ott van az életedben ez az életre valók tábor. Kik jelentkezhetnek? Most mutatod, 8 éve már. Szóval igen. Kik jelentkezhetnek egy ilyen táborba? Bárkik? Vagy...
2: Bárki jelentkezhet. Most azért kicsit szűkíteni fogom a korosztályt. Tehát óvodásokat most nem fogadunk jövőre, hanem én 7 évestől gondoltam 12 évesig. Azért nagyon nagy ám a korkülönbség az 5 és a 13 között. Hát az gyakorlatilag olyan, mint mikor megszületik egy baba, és a testvére meg 8 éves. Hát azokat nem lehet egy csoportba rakni. Tehát 7-től 12 évesig bárki, aki imádja a sportokat, imád festeni, rajzolni, millió programot, barátkozni. Hát képzeld, még apró szerelem is szövődött. Tehát fantasztikus. Hát konkrétan eljegyzés történt. Jaj. 7 évesek voltak. Azt mondták, ha felnőnek, ők apa, anya lesznek. És még meg is mondták, hogy a kisfiúnak a neve az Bob lesz. Na.
1: Egy ilyen tábor, említetted, hogy most zene nem volt, viszont mindenféle egyéb programok voltak. Egy ilyen tábor, hogy alakul ki? Vagy hogy jutott az eszedbe annak idején, 8 évvel ezelőtt, hogy szeretnél egy ilyen tábort létrehozni?
2: Először is nagyon fontos volt, hogy a szülővárosomban legyen. Én lokálpatrióta vagyok, tehát én nagyon szeretném ápolni az ottani tehetségeket. Tehát ez az első számú misszióm. A második pedig az, hogy én akárhányszor utazom, nekem ez egy nosztalgia utazás. Tehát, hogy én konkrétan visszakerülök 16 éves koromba, és én akkor nagyon sokat táboroztam. Nem föltétlenül csak Makón, de voltam ugye Magyar Hertelenden, Pálkövén, és én imádtam táborozni. És én azt látom, hogy ezek az egyhetes táborok, főleg, hogyha ilyen kis retro foglalkozásokat bele tudsz tenni, azok nekem egy tényleg nagyon komoly időutazás. Tehát én imádom. Tehát én mindent, én beültem a Dézsába, én megfürödtem a tűzoltóautóval, én másztam ideföl, odaföl, tehát mondták is, hogy Csillani annyira vagány, hogy nem igaz.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szentpéteri Csilla, zeneszerző, zongoraművész, táborvezető. Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szentpéteri Csilla, zeneszerző, zongora, művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, Szia.
3: Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Beszéltünk az elmúlt szűk negyed órában a múltról, a közelmúltról, ami kettő tábort jelent esetünkben. Az utóbbi az az életre valók tábor volt, ahol a gyerkőcök 5-től 13 éves korig, azt említetted, vettek részt, volt Dézsában fürdés, felmentél a tűzoltó autóval az emelő kosárral, és akkor cukoreső volt, minden is
3: mindent.
2: Volt. És úgy hívnak egyébként, hogy Csilla néni?
3: Hát a kicsik, a nagyon kicsik, aha, azok csilláznak. Most a nagyoknak már mondtam, hogy el lehet engedni a nénit. Hát igen, de 8 évvel ezelőtt is Csilla néniztek, tehát hogy szerintem a gyerekekben megvan az, hogy ez ugye az iskola miatt kötelező, de egyáltalán nem néniként kezelnek. Olyan bókokat kaptam a pici fiúktól is, sőt, hát írnak anyukák azóta is, hogy bele vannak betegedve, hogy nincs már Csilla nénivel tábor.
2: És ilyenkor ez hogy történik? Még mielőtt tovább megyünk a következő aktuális eseményre, ami majd szeptember elején, egészen pontosan 5-én lesz, ugye, a Várkert bazárban, az Öntőház udvarban, szóval, hogy Csilla néni, és emellé tegeznek, vagy Csilla néni, tessék szíves lenni már idejönni, vagy Csilla néni, gyere ide, légy szíves!
3: Gyere ide, igen, aha, igen. Hát volt egy kislány, az tündéri volt egyébként, szerintem ilyen túl okos, tehát 5,5 éves, de olyan témákról lehetett vele beszélni, és úgy mondja, és mutogat közben, hogy elképesztő. Hát ő azt mondta nekem, hogy tulajdonképpen én annyira fiatal vagyok, hogy lehetnék a nővére is. Hát és akkor ugye azt mondott, hogy na, Janka, akkor gyere jövőre is, tudod. Úgyhogy hát a fiúkban pedig azt látom, hogy hát volt, amelyik tündér királynőnek szólított, tehát hogy tudod, mindegyiknek volt valami kis becézése.
2: Csak a bókok miatt csináltad ezt a tábort.
3: Hát így van, így van. Hát a nagy fiúk azok meg tüneményesek. Hát képzeld el, hogy volt olyan fiú, aki tavaly előtt 18 évesen tőlünk ballagott el a táborból. 10 éven keresztül jött, akkor még mikor elkezdtük, ugye nem életre valók volt a nevünk, csak simán tábor, és 18 évesen, tehát, és tudod, hogy még mi nagyon szép, hogy azok, akik már most betöltötték a 14-15. Életévüket, visszajönnek átölelni bennünket a táborba. Ugye a fiam is már 8 éve velünk van, és ő akkor volt 18 éves.
2: Vége lett a tábornak, de nyilván azért az ősz a nyakunkon van. Meg hát azért van még 1-2 hét hátra a nyárból. Folytassuk azzal így a tábor után, hogy legutóbb talán akkor beszélgettünk, amikor mi ez a bizonyos szél, a sirokkó fújt. De hát van nem csak sirokkó, hanem temperamentó is. És ezt előbb-utóbb beteszitek a Várkert bazárba.
3: Hát én azért örülnék, ha most a sirokkó többet jár. Többet járkálna a sirokkó. Igen, hát nagyon-nagyon nagy öröm számomra, mert bár voltak szabadtéri koncertjeink nyáron, például ami nagyon különleges volt, az a Gödöllői Királyi Kastélyban volt az a zongorista, és én, avagy légtánc volt a zongora játékra is, ugye a Szentpéteri Csilla Band volt szintén a partner, tehát az egy elképesztően látványos koncert volt. Most egy másfajta látványos koncertre készülünk, mert a látvány az magában ugye a Dunaparti panoráma, és hát a történelmi vár lábánál lesz az Öntőház udvarban ez a koncert, Temperamento címe, és szerintem nem is nagyon kell erről beszélni, mert hát a Temperamento az önmagában elmondja, hogy nyilván nem egy bealvós, lírai, lassú koncertről lesz szó, hanem hát minden, ami én vagyok. Tehát amikor tudod, porzik a dinamizmustól a hajam szála.
2: Pont ezt szerettem volna mondani, hogy ismerve valamennyire téged, elég régóta ismerjük egymást, igen, hogyha valaki egy temperamentumos nő, akkor te az vagy.
3: Igen, kicsit néha vissza kell fogni, mert tudod.
2: De ez nem egy új anyag már egyébként. Ez nem egy új anyag, ez a temperamentum.
3: A temperamentum, a cím nem új, viszont az anyag most viszonylag új lesz annyiban.
2: Azért kérdezem, mert hogy egyébként ilyen címmel már volt neked
3: nagyon
2: koncertet.
3: Régen, nagyon régen temperamentó is volt, meg mojito is volt, meg latin nyár is, de tudod, amik jól beváltak, azért az ember azt egy picit szeretné még visszahozni. Most az anyag annyiban lesz, nem lesz új az anyag nyilvánvalóan teljesen, mert azt szoktam mondani, Elek Pisti, ugye a szakszofonosunk, hogy hát az nagy butaság lenne, hogyha egy komplet új lemezanyagot mutatná be egy ilyen nyáreste, mert az emberek azt szeretik hallani, amit ismernek, tudod? Tehát nyilván egy Vivaldi nyár rock stílusban, vagy egy Mozart bossa nova, vagy a Paganini szalsza, vagy most a Pistácia, amit a Bud Spencer emlékére írtam, de hát most például bemutatásra kerül, illetve hát másodszorra fogja hallani a közönség, de aki először jön, az először, a Zsonglőrök. Hát ez egy őrült jó zene lett, szerintem ez biztos, hogy nagyon rádióbarát lesz, igazi latin kubai zene, és a Zsonglőrök cím az gyakorlatilag minket szeretne szimbolizálni, hogy mi úgy dobálózunk a hangjegyekkel, meg tudod, ezek a hangszerpárbajok, mint a zsonglőr a lasztikkal.
2: De majd rátérünk ezekre az említett zeneszerzőkre, meg művekre, viszont ez megmaradt nekem a fülemben, amit az imént említettél. Én egyébként nagy Bud Spencer és Terence Hill rajongó vagyok. A Pisztácia az hogy? Az micsoda?
3: Hát,
2: az kifogyott? Hát, Pisztácia nincs?
3: Sose volt. Hát így, és ezt kézed a koncerten mindig elmondja a Hás Viktor a bőn a basszusgitáros, hát akkorákat nevet a közönség. De nézd, én annak idején ezen nőttem föl, és az a fantasztikus, hogy a fiam is rajongó. Uh-huh. És gyakorlatilag, és az az érdekes, hogy én egészen tavaly nyárig, amíg meg nem írtam ezt a számot, én sose ettem pisztácia fagyit. Hát ez a döbbenet. Aha. És akkor megkóstoltam egyszer, mert a Kristóf mondta, hogy kóstold már meg, hát ez isteni finom. Meg hát eszünk is pontosan a Bud Spencer filmek között, eszük a pisztáciát. Hát azt, hogy kóstold már meg ezt a fagyit. Megkóstoltam, na azóta a sós karamella mellett. másik kedvenc. Aha. Másik nagy kedvenc. De hát az a jelenet, az tényleg, amikor a koncerten fölkonferálom, hogy és akkor jön a pisztácia, hát mindenki előtt ott van. Hát tudod.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szentpéteri Csilla, az zongoraművész zeneszerző. Egy cipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szentpéteri Csilla, zongoraművész, zeneszerző ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szíves Csilla.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Az elmúlt szűk fél órában beszéltünk többek között a nyári táborokról, amiknek vége lett. Beszéltünk arról, hogy volt Gödöllőn egy koncert, egy elég meghatározó koncert. Igen. A nyár folyamán, és akkor lesz majd nem sokára, egészen pontosan szeptember 5-én a Várkert bazárban, ilyen történelmi díszletek között, hogyha fogalmazhatok így, egy temperamentó koncerted. A Pisztáciát már említetted, ami egy tavalyi új anyag, talán fogalmazhatok így, de ezen kívül azért te folyamatosan benne vagy az alkotási
3: folyamatban. Hát benne bizony, éppen mikor legutoljára voltam, szerintem már akkor is mondtam neked, hogy december eleje óta ilyen ihletőrület van, tehát hogy csak azt veszem magamon észre, hogy nem akarok kijönni a stúdióból sok esetben. Hát nyilván most nyáron keveset voltam, vagy kevesebbet voltam, így jöttem, mentem össze-vissza, utaztam, és ez nem pihenéssel, nem munkával történt, mert ugye mondtam neked, hogy önbarnító krémet használok, mert nem volt még fél perc kifeküdni a napra. És hát ugye a Pisztácia az tavaly született, ugyanakkor megszületett a Csilla Blues, ami azért fantasztikus, mert én imádom a blues zenét, de hát te is tudod, hogy ugye én klasszikus zongoraművészként jöttem el a Zeneakadémiáról, és abban tevékenykedtem sokáig.
2: Várjál, kicsit, egy-két mondat gyorsan. Értem azt, hogy mindenféle rockos stílus, meg mindenféle,
3: blues,
2: nem tudom,
3: jazz,
2: Latin-Amerika, de a blues azért az eddig nem állt olyan nagyon közel hozzád.
3: Én hallgatni szerettem. Tehát esténként, mikor, ugye az a baj, hogy én abszinens vagyok, viszont a férjem nagyon szereti a jó borokat. Szoktam is mindig neki mondani, hogy nem bántad meg, hogy engem vettél feleségül, hogy velem nem lehet borozgatni. És mondta, hogy egyáltalán nem, hogy ő ezt annyira tiszteli, hogy én így is jól érzem magam, mert egyébként én kipróbáltam a borozgatást, meg egy-két finom alkoholt, de egyszerűen kiderült, hogy nincs ez az alkohol lebontó enzimem. És én konkrétan lehet mérni az órán, én 5 perc múlva, mint a puzzle darabok, szétzuhanok. Tehát egyszerűen nem tolerálja a szervezetem. És az is érdekes, hogy nagyon rosszul érzem magam utána. Hát akkor minek igyak, ha én?

0: így is jól érzem magam ital nélkül.
1: Gyerekpesgő.
0: Ugye, hát igen, azt is lehet. Na és hát Csaba ugye hatalmas zenefan, tehát ő éjjel-nappal zenét hallgat, és annyi isteni blues zenét mutatott nekem, hogy akkor döntöttem el tavaly, olyan tél-tavasz környékén, hogy én írok egy blues zenét. És tudod, mekkora megtiszteltetés volt számomra, amikor kijöttek a fiúk a stúdióba, és hát most nem mondom, hogy kihez hasonlítottak, de az óriási élmény volt, hogy engem, tehát azt mondták konkrétan, hogy úristen, hát ez elküldhetnéd neki, hogy hallgassa meg. Tehát így voltam a Mark Knopflerrel is. Ha. Tehát, hogy van már egy-két olyan zeném, amiket mondtak, hogy küldjem el ezeknek a nagy gitárosoknak, mert biztos, hogy beleszeretnének, akár egy Joe Bonamassának egy jó kis rockos bluesos zenét. Úgyhogy én azt most nagyon szeretem, ezt a Csilla Blues-t. Hát aztán született, kérlek szépen, egy Léghajó című zeném is, ami arról szól, hogy az emberek sokszor, tehát ez egy kicsit ilyen szimbolikus, hogy az emberek sokszor szembeáll egy másik emberrel, nem érzik, hogy mit akarnak, tehát hogy nem akarják látni az egyéniségét, a tulajdonságait, vagy prekoncepciójuk van, tudod, tehát hogy ilyen előre megítélik, hogy az milyen. És ez a léghajó, ez pont arról szól, hogy emelkedj már föl, tudod, és nézd meg, hogy a hegyen túl mi van, mert ez csak léghajóval tudod, vagy hát mondjuk, hogyha fölmászol a hegy tetejére, de azt most inkább nem. Tehát, hogy ez a léghajó is, ez is nekem nagyon tetszik. Hát nyilván elfogult vagyok sok esetben, de született például a Gitáros című szerzeményem, ami konkrétan a gitárosomnak szól, tehát hogy én abszolút ott alázattal
1: kísérem. Azt hittem, hogy a Mark Knopflerre gondolsz most, hogy említetted az
0: igen, ilyen. Hát neki írtam, elvileg neki írtam, hát majd ha bátorságot veszek, akkor elküldöm neki.
1: A világ egyik legjobb gitáros.
0: Én imádom. Minden koncertjén, ami itt volt Magyarországon, ott voltam. Úgyhogy, és ott is szeretnék lenni, de ott voltam most egyébként, aki még favorit, és ugye a bluesra visszatérve, ott voltam Beth Hart koncerten a Veszprém Fesztiválon. Lenyűgöző volt. De ott voltam a Pink Martinit is, mert úgy ugye az meg a latin zene. Igen. És én is játszom egyébként a koncerten az Amado Mio-t, egyik nagy slágerünk. Úgyhogy hát itt latin zenéből elég sok lesz.
1: Ilyenkor hogy történik az, hogy megszületik egy ilyen dal? A sorrendet szeretném én látni, kicsit belelátni Szentpéteri Csillának a fejébe, hogy akkor nem tudom, ott ülsz a zongoránál, és akkor jönnek a különböző futamok, szólamok, és akkor ezt majd viszem tovább, és akkor arról eszedbe jut a pisztácia. Vagy a tehát, gitáros, vagy előbb eszedbe jut az, hogy éppen nézzétek a filmet, a pisztácia. Írok róla egy dalt, és akkor úgy ülsz rá a zongorához, hogy a pisztácia van a fejedben, és úgy kezded el nyomogatni.
0: Hú, ez nagyon változó, de állati jó, amit így kérdezel, mert ez így sose fogalmazódott meg bennem. Nézd, lehet arról beszélni, hogy most nézem itt a Dunát, és elképzelhető, nekem ez most egy óriási élmény, mert nem nagyon volt még időm idén nézegetni a Dunát, és ugye közvetlenül 3 méterre itt folyik előttem. És lehet, hogy ez holnap megérik bennem. Tehát, hogy sokszor volt úgy, hogy hajnalban arra ébredtem, hogy szétrobban a fejem a hangjegyektől. Tehát, hogy egyszer ki kell mennem. Nem tudom még akkor, hogy mi fog megszületni, elkezdek játszani. És akkor kialakul. Például most a legkedvesebb barátnőmnek a születésnapjára írtam egy zenét, és hát 2 hétig írtam. Mert nagyon nehéz volt eldöntenem, hogy egy olyan zene legyen, ami tényleg speciálisan erre a születésnapra szól, vagy tehát, hogy egy ilyen életet átfogó zene legyen, vagy olyan zene legyen, ami ilyen vidámkodó buli zene, amit bármikor meg lehet hallgatni. És akkor eszébe jut az embernek, hogy tulajdonképpen azért, ha kerek évforduló van, mégiscsak jó lenne az ő életét megzenésíteni, tehát hogy azokat a jellemző dolgokat beleírni a zenébe, és én írtam a szöveget is. Most már ez a 3. zene, amihez komplett szöveget írtam, és végül a patetikus ilyen cinematic blues stílust írtam. De egyébként képzeld el még, hogy mondjak valamit, olyan őrültségeket csinálok, hogy kitaláltam, hogy írok egy funky blues-t, amit fúzionálok a rumbával. Hát el tudod képzelni? Te őrület jó lett. Tehát olyan egyedi, olyan hangulata van, és olyan senki máshoz nem hasonlítható zene lett. Az is itt egyébként a Várkert Bazár Öntáz udvarába el fog hangozni. Csak annak még címet kell találni.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szentpéteri Csilla, zongoraművész, zeneszerző. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szentpéteri Csilla, zongoraművész, zeneszerző ül velem szemben a stúdióban, akinek szeptember 5-én a Várkert Bazárban, az Öntőház udvarban lesz Temperamento koncertje. Köszöntelek még egyszer, Csilla, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, táborról, meg gödöllői koncertről, meg már említettük nem egyszer, nem kétszer ezt a bizonyos Öntőház udvarbeli koncertet. Ott volt már neked egyébként a Várban koncert?
2: Nem, most fogunk debütálni itt. Most fogunk debütálni, de én imádom a helyszínt, ugye szabadtér, és hát tényleg gyönyörű panorámával körbevéve. Nagyon-nagyon várom már, úgyhogy a jövő héten elkezdődnek a zenekari próbák, jönnek a fiúk, és hát azért itt hadd mondjam el, hogy nélkülük azért nem lenne ez a Temperamento Temperamento. Ott lesz velünk, képzeld el, hogy most már 3 gitárosom van, mert váltják egymást. Uh-huh. És most egy olyan gitárosom lesz, aki egyébként rocker. És Takács Zsozi Józsefről beszélünk, egy rockgitárosról, aki teljesen beleszeretett az én repertoáromba, és olyan ízt hozott a zenekarba, tehát hogy úgy felfrissültünk tőle, hogy egy teljesen más gitárszand van, hogy tulajdonképpen a műsort is azért úgy állítottam össze, hogy legyenek benne rockosabb számok is. Tehát ő lesz a gitárosunk most, Elek István a szaxofonnál, egyébként Kuszbert Péter szokta őt váltani. Kuszbert Petit biztos, hogy ismered, aki
1: mindenki ismeri.
2: Hát még annak mindenki ismeri, nem is kell mondani, persze. Kovács Norbi lesz a dobos, Cibere Józsika a percussion felelős, tehát hogy ugye ő lesz a kongák, bongók, sékerek uralkodója. Egyébként ő a legrégebbi zenekari tag, mert ő 2000 óta velem van. Oh. El tudod kézzel, 26 éve. Uh-huh. És Hás Viktor lesz a basszusgitárnál, úgyhogy így leszünk mi hatan. És képzeld el, hogy ugye amikor legutóbb voltam nálad, akkor mindig beszéltünk arról, hogy lett falak voltak a díszletek, tehát a látványelemek. És most képzeld, hogy készítettünk, mert hát most már a lett falaknak az ára azért eléggé
1: borsos.
2: És képzeld meg, hát nem akartunk mindig lett falakat vinni, hogy ebből a szempontból megújultunk, hogy Csaba, a férjem, ugye, aki ő a művészeti vezető, meg ilyen színpadi designer, meg mindenféle kreatívokat ő gyárt, csináltunk egy 3 méter magas és 1,50 széles ilyen bannereket, ebből 4 darabot, ami elképesztően kreatív, nagyon jól néz ki, és akkor ezek lesznek megvilágítva, tehát hogy egy ilyen fényjáték lesz. Nem akartuk most annyira elvenni a figyelmet a zenéről.
1: Egy-két dolog bogarat ültetett a fülembe.
2: Na, nem mondod.
1: Valamikor egy jó negyed órával ezelőtt említetted, nem egyszer, nem kétszer mondtam, hogy zongoraművész, zeneszerző vagy. És valamikor egy jó negyed órával ezelőtt mondtad, hogy ez most már nem az első olyan dal, amit megírtál, és a szöveget is te írtad hozzá. Alapvetően te nem énekesnő vagy, és alapvetően te úgy szerzel dalokat, hogy akkor azt szépen le lehet zongorázni, szépen le lehet hangszerekkel játszani. Ezek a bizonyos szövegek, amik megszületnek a jó voltadból. Ezek hogy történnek?
2: Nézd, most akkor egy titkot fogok itt fölfedni. Tehát én versimádó vagyok. Amikor a férjem megismert, akkor is a fotózás szünetében József Attila kötet volt nálam, és az első randevunk Szentendrén szintén úgy történt, hogy egy utcasarkon legugoltam, és József Attilát próbáltam megidézni ehhez az állapot, ehhez az idillikus állapothoz, ehhez a szerelmi állapothoz. Én rengeteg verset olvasok, és hát nem titok, hogy azért én írogatok is verseket, és én Gyurkovics Tiboron nőttem föl, ha lehet ezt mondani, ő volt az én szellemi atyám, és heti 2-3 alkalommal fönn voltam nála, és ő látta is ezeket a kis verseimet, és mondta, hogy abban ne hagyjam, és én hosszú éveken át a Lyukas órának voltam lelkes tagja, ami tudod, ilyen írók-költők találkoztak a most már nem emlékszem, hogy a Városligeti Fasorban volt ott az egyik ilyen nagyon-nagyon szép szecessziós házban a Lyukas órának a helyszíne, meg a Duna TV-ben is. Úgyhogy én, nálam ez nem új keletű dolog, és az sem, hogy évek óta énekesekkel dolgozom. Na most éppen néztem, legalább 10 éve a nagy koncerteknek mindig van énekes vendége, és hát tényleg, hogyha csak föl lehet sorolni, Szekeres Adrien, Nyári Alisz, Gájer Bálint, Vastag Tomi, még Vastag Csaba is volt, Takács Nikolász, Keresztes Éri, Wolf Kati, Király Linda, tehát dolgoztam rengeteg énekessel, és azt találtam ki, hogy az idei projekt és a jövő év projektje az az lesz, hogy szépen elkezdek abszolút rádióbarát zenéket írni. Ez most lehet, hogy nem éppen echte pop, hanem mondjuk egy kis bluesos, vagy egy kis jazzes, vagy egy kis latinos, és énekesek fogják fölénekelni. És az, megírom a szövegét is.
1: És az lett volna a kérdés második része, hogy esetleg olyan lesz-e valamikor, ha már megírod ezeket a szövegeket, meg a dalokat.
2: Azt hogy te kérdezz, hogy én énekelem.
1: De, pont ez a kérdés.
2: Hát ezzel a hanggal. Figyelj, én nekem nagyon-nagyon jó szinkron hangom van, tehát ez több mondták, aha, hogy ez a rekettes, kicsit ilyen hát füllet, meg nem tudom, nem még mondtak más is, de az nem rádióban való. Nekem nagyon rossz hangom van, mert nekem hangszál elégtelenségem van. Tehát attól ilyen rekettes a hangom. Én énekkarból föl voltam mentve. Hát én nem tudok egyszerűen énekelni. Annak idején, mikor a gyereknek kiskorában próbáltam, tudod, ilyen altatókat, akkor még nem tudta elmondani, hogy szörnyű, de amikor kicsit nagyobb lett, akkor mondta, hogy inkább rajzol le, anya. Úgyhogy egyébként nagyon sajnálom, mert én szerettem volna egy ilyen Diana Krall vagy Nora Jones lenni. Tehát, hogy ahhoz lett volna kedvem, és bevallom őszintén próbálkoztam is, de nincs hangterjedelmem. Amennyire van abszolút hallásom, úgy nem tudok énekelni, egyszerűen megbicsaklik a hang, és ezt nagyon sajnálom, mert képzeld el, hogy milyen debütálás lett volna, azt mondom, ide jövök hozzád, és az figyelj, Roli. Én már énekelek is.
1: Na, szeptember 5-én, tehát a Várkert bazárban, az Öntőház udvarban Temperamento koncert.
2: Szentpéteri Csilla and Band, igen, ugye?
1: És ugye? Akkor erre az évre látsz még valamit? Van még valami ebben az évben, Csilla, ezen kívül?
2: Látok, lesz még pár hónap, és hát az az igazság, hogy már az adventi időszakra készülünk. Milyen döbbenetes, hogy ki még 40 fok van, de mi már a télre készülünk. És ott lesznek már nagyon szép adventi koncertek. A kettő között pedig ugye az október-november általában nekünk zárt körű rendezvényekkel van tele. Úgyhogy azért is mondtam, hogy a szeptember 5-e az, nem búcsúzunk a nyártól, de ezzel a szabadtéri koncertünkkel gyakorlatilag lezárjuk a nyári szezont, és hát nyitjuk az őszt, de szeptemberben én elvonulok egy picit pihenni, mert annyira gazdag volt január óta az én elmúlt fél évem, hogy úgy érzem, hogy muszáj most már egy kicsit pihenni, mert félek attól, hogy úgy kiégek, tudod, hogy tehát ahhoz, hogy nekem újra jöjjön az ihlet rendszeresen, ahhoz muszáj, hogy teljesen kiürüljenek az agysejtjeim, és ezt teljesen mással kell eltölteni, tehát hogy én nem is akarok otthon maradni, mert már az otthon az már egybefügg a munkával, mert ugye ott van a stúdióm is, és én úgy szeretném, hogy elmenni 10-12 napra, amikor teljesen más csinálok, és abból fogok meríteni ihletet.
1: Csilla, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást, és minden jót kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítjuk a szeptember 4-ét, végre péntek van, hajnali 2 óra után járunk a mikrofonnál. Megyesi Gábort hallod. Üdv a fedélzeten, mindjárt hallhatod Nagy Adrit is, itt lesz a Long Story sorcsapata is, de a kezdés a Ferenci György és az első pesti rackáké,